0: megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a jegybanktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e 6 lejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Viharmegyei Tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos. Viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvet.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A 13 000 feldolgozott kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A romániai üzemanyagárak jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az európai átlagnál, nyilatkozta a versenytanács elnöke. Az intézmény vezetője kijelentette, hogy kiemelt figyelemmel kísérik az üzemanyagpiacot, naponta begyűjtik az árakkal kapcsolatos adatokat a nagyobb benzinkúthálózatoktól, és továbbítják azokat a kormánynak. A szakember hangsúlyozta, noha a benzin literenkénti ára meghaladta a 9 lejt, a gázolajé pedig megközelítette a 10 lejt, más uniós országokhoz képest Romániában jelenleg 16%-kal alacsonyabbak az árak. Ezt azzal magyarázta, hogy a hazai piacon olyan vállalatok vannak jelen, mint a Petrom, a Rompetrol vagy a Szokár, amelyek saját olajforrásokkal rendelkeznek, ezért kisebb mértékben függnek a nemzetközi piacoktól. Lezárult a nagyváradi lakóhelyi parkolóhelyek adatainak frissítésére benyújtott kérelmek vizsgálata. A mintegy 13 000 feldolgozott adatmódosítási kérésből 2000-nél találtak hiányosságokat. A leggyakoribbak a lejárt műszaki vizsga és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, illetve a hibásan megadott alvásszám voltak. Azok a parkolóbérlők, akiknek az adataiban szabálytalanságot találtak, SMS-ben és e-mailben kapnak értesítést. A figyelmeztetés készhezvételét számítva 15 napjuk lesz arra, hogy rendezzék a problémát. A határidő lejárata után a rendszer automatikusan újra ellenőrzi az adatokat a román gépjármű nyilvántartó és a romániai gépjármű biztosítók irodájának adatbázisában. Ha továbbra is érvénytelen dokumentumokat talál, az adatmódosítási kérelmet automatikusan törlik, és a parkolóhely jogosultságát is felülvizsgálják. Régóta várt úgynevezett UFO aktákat hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok kormányzata. A hivatalosan azonosítatlan, szokatlan jelenségeket bemutató videók és dokumentumok között az Apollo program űrrepülései közben rögzített felvételek, valamint a világ több pontján az elmúlt években rögzített videók is szerepelnek. A nyilvánossá tett dokumentumok az amerikai hadügyminisztérium a Pentagon honlapján érhetőek el. A Fehér Ház ezekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a tapasztalt szokatlan jelenségekre nincs konszenzusos magyarázat. A mindenki számára elérhető dokumentumok között szerepel a szövetségi nyomozóiroda egy tanúvallomások alapján készült rekonstruált ábrája, egy fénynyalábot kibocsátó, lebegő, szivar alakú bronzszínű tárgyról, amelyet 2023-ban véltek látni fénytechnológiával foglalkozó szakemberek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lej euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Meglepő eredményt hozott egy kiberbiztonsági felmérés. A legtöbb romániai alkalmazott elbukna egy kockázati teszten. Köszöntelek benneteket, Kessérű Tomi vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Miután az elmúlt napokon történelmi csúcsról történelmi csúcsra hágott a lej euró árfolyam, végül megszakadt a sorozat. Történt mindez annak a politikai válságnak az árnyékában, amelynek végkimenetelét nehéz megjósolni. Így a piacok bizalmatlanok, a lejre pedig folyamatos nyomás nehezedik. Elemzők szerint a lej mindig is Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb valutája volt, de a jelenlegi politikai patthelyzet próbára teszi ezt a hírnevet. A stratégák a koalíciós tárgyalások kudarcát és az előrehozott választások kockázatát jelölik meg a gyengülés fő okaiként. A Román Nemzeti Bank elnöke úgy látja, egy hiteles kormány megalakulásáig az árfolyam továbbra is hajlamos lesz a hirtelen kilengésekre. Heves vitát váltott ki az RMDS-nek a gyermekpénz átalakítását célzó törvénytervezete, amely a támogatás egy részét iskolai jelenléthez és magabiseleti jegyhez kötné. Szabó Ödön, a törvénytervezet egyik kezdeményezője szerint a rendszer átalakítása hozzájárulhat az iskola elhagyás visszaszorításához. A tervezet szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénz 100 lejre csökkenne, a fennmaradó összeget pedig további 50 lejjel kiegészítve úgynevezett jelenlétet léti ösztöndíjként kapnák meg azok a családok, amelyek gyermekei rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába, és évvégén 10-es magabiseleti jegyet vagy nagyon jó minősítést érnek el. A gyermekek után így havi 350 lej járna a jelenlegi 292 helyett. Civil szervezetek és pedagógusok egy része viszont arra figyelmeztet, sok gyermek azért marad távol az iskolától, mert nincs megfelelő közlekedés, fűtés, ruházat vagy étel. A romániai alkalmazottak háromnegyede elbukna a kiberbiztonsági teszten. A legnagyobb biztonsági kockázatot pedig paradox módon éppen a vezetők jelentik. Legalábbis ezt állítja egy friss felmérés. Miközben a vállalatok többsége azt hiszi, hogy védett a kibertámadások ellen, a munkavállalók tömegesen használnak a munkájuk során privát eszközöket és nem engedélyezett szoftvereket. A biztonsági protokollokat pedig leggyakrabban a bizalmas adatokhoz hozzáférő döntéshozók és menedzserek hagyják figyelmen kívül. A Cyber Audit 2026 kutatása, ami az első ilyen országos felmérés, arra mutat rá, hogy a válaszadók legtöbbje hibrid infrastruktúrát használ, azaz a szakmai tevékenysége során a saját eszközeit és fiókjait a cégesekkel kombinálja, valamint alkalmazásain keresztül továbbít munkahelyi dokumentumokat.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: A politikai bizonytalanság miatt mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. Egyre többen ingáznak Bihar megyében távolsági buszokkal. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. Köszöntelek benneteket, Keserű Tomi vagyok, ezek a Plus FM hírei. Mindkét irányba elmozdulhat a lei euróárfolyam, és a feszültség mindaddig fennmarad, amíg a piacok nem kapnak egyértelmű válaszokat Románia politikai és pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, jelentette ki a Román Nemzeti Bank szóvivője. A napokban egyébként nagyon enyhén erősödött a román deviza az euróhoz képest. A szakember elmondta, hogy a Nemzeti Pénzintézet minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik kezelni a helyzetet, de a piacok megnyugtatásához szükséges válaszokat nem a egy banktól kell elvárni. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e hatlejes euróárfolyam, a szóvivő közölte, hogy nem bocsátkozik jóslatokba az árfolyam várható alakulásáról, de az mindkét irányba megtörténhet. A közel-keleti válság, illetve a benzin és gázolaj árának világpiaci növekedése a térségünkben is érezteti hatását. A Bihar megyei tanács adatai szerint márciusban a korábbiaknál sokkal többen döntöttek úgy, hogy inkább a tömegközlekedést választják a saját gépjármű használata helyett. A kimutatás szerint a rendszeres távolsági buszjáratokat üzemeltető szolgáltatók márciusban 51.143 jegyet adtak el, ami 12%-os növekedést jelent a korábbi hónapokhoz képest. Ugyanakkor az értékesített bérletek száma is emelkedett. A két évenkénti helyett havi elszámolást vezet be a proszumerek számára az a törvény, amely nemrég kapott zöld utat az Alkotmánybíróságtól. A jogszabály emellett lehetővé teszi, hogy a megtermelt, de fel nem használt energiát más fogyasztási pontokon is beszámítsák, bizonyos esetekben pedig a gázszámlába is. A törvény másik fontos újdonsága, hogy ha valaki több villamos energiát termel, mint amennyit elfogyaszt, akkor a többletenergia értékét egy másik ingatlan villanyszámlájába is beszámoltat. Ez például hétvégi házak vagy más ingatlanok esetében lehet hasznos, viszont csak akkor alkalmazható, ha ugyanaz a szolgáltató biztosítja a szolgáltatást mindkét helyszínen.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, és ez ma a hét második napján is ugyanazt jelenti. Igen, kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora a Reggeli Plusz hosszús annyival, aki garantáltan itt lesz veletek ma is egészen 8 óráig, 7 órától már Balázs Anitával kiegészülve, akivel mindent megteszünk, hogy jól induljon a napotok. És persze, hogy könnyebb legyen az ébredés, ezúttal is a legjobb Plusz FM-es lágerek vannak segítségünkre. Most például Zombird alával indítunk, érkezik a Homebreaker.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plus hosszú Sanyival, amiben ma a térségünkben elszaporodó kígyókról tervezek beszélgetni veletek, ugyanis kígyó mart meg egy fiatalt a hegyközpályi környéki lévő erdőben. Az áldozatot a megyei kórházba szállították, ahol kígyómarás elleni szert kapott. A kígyókkal való találkozások egyre gyakoribbak, még olyan helyeken is, ahol az emberek nem számítanak rájuk, például alacsonyabb dombvidékeken vagy települések közelében. Ennek kapcsán érdekelne is nagyon, hogy szerintetek mi lehet ennek az oka. Jöhetnek a vélemények ezekre az elérhetőségeinkre, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Cserébe pedig szállítom most is a legkiváló slágereket.

0: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 19 perckor, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a mikrofonnál Hosszú Sanyival. És persze, itt vagytok velem ti is, köszi szépen nektek, és ha már itt vagytok, akkor beszélgessünk is egyet. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek mi lehet annak az oka, hogy térségünkben egyre gyakoribbak a kígyókkal való találkozások. Nos, a nemrégiben történt hegyközpályi eset, ahol valószínűleg egy fekete vipara mart meg egy fiatal áldozatot, jól tükrözi azt a folyamatot, amit a szakértők világszerte és regionálisan is tapasztalnak. A kígyók megjelenése az emberi környezetben és az alacsonyabb fekvésű dombvidékeken több összetevőre vezethető vissza. Először is az éghajlatváltozás, a melegedő klíma miatt a hüllők északabbra vagy magasabb fekvési területekről az eddig szokatlan, alacsonyabb dombvidékek felé is lehúzódhatnak a megfelelő mikroklíma keresése közben. Az elsőséges időjárási események, például asszály, ami egyébként az utóbbi időben nálunk jellemző volt, szintén arra kényszeríthetik őket, hogy elhagyják természetes élőhelyüket és vízforrást vagy hűvösebb menedéket keressenek a lakott területek közelében, de fontos tényező az élőhelyek feldarabolása és elvesztése, az intenzív mezőgazdasági tevékenység, az erdőirtások és a beépítetlen területek zsugorodása miatt a kígyók természetes élettere szigetekre szakad. Ez gyakran arra kényszeríti az állatokat, hogy emberi települések szélén, kertekben vagy elhanyagolt telkeken keressenek menedéket és táplálékot. De érdekelne, hogy szerintetek hogy van ez, mi lehet az oka annak, hogy térségünkben egyre gyakoribbak a kígyókkal való találkozások. Én továbbra is a legjobb zenéket adom viszonzásul.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt még mindig a reggeli plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyi. Valaki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek mi lehet annak az oka, hogy térségünkben egyre gyakoribbak a kígyókkal való találkozások. Bár a viperák hagyományosan a magasabb hegyvidéket kedvelik, az olyan esetek, mint a hegyközpályi azt mutatják, hogy képesek megjelenni szokatlanul alacsony tengerszint feletti magasságokon is, ha ott zavartalan erősávokat találnak. Az emberi jelenlét ugye egyre csak növekszik az utóbbi időben, sokan választják szabadidős tevékenységnek a természetjárást olyan erdőszéleken is, amelyek korábban kevésbé voltak látogatottak. Ez statisztikailag növeli a véletlen találkozások és az ebből fakadó konfliktusok esélyét. Érdekelne, hogy ti hogy látjátok, szerintetek mi lehet annak az oka, hogy térségünkben egyre gyakoribbak a kígyókkal való találkozások. Ti pedig találkozhattok a Facebookon egy bejegyzéssel, ezzel a kérdéssel, amelyhez egy komment formájában is tudtok természetesen ma is válaszolni. Én pedig szállítom cserébe most is a legjobb zenéket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz

0: Tracy Abrams és tőle a That's So True, és hát tényleg az az igazság, hogy meglehetősen változékony és kiszámíthatatlan az időjárás most ezekben a napokban, a mai nap folyamán. Úgy néz, hogy többnyire borult égbolt fogja jellemezni majd a következő órákat, és persze csapadékra is kell számítani, aztán a dél körüli órákban az időjárás akár viharossá is válhat. Egyébként egész nap tapasztalható lesz egy kicsit intenzívebb légmozgás is, és hát persze a lehűlés is megérkezett. Jelen pillanatban igaz 15 fok van, viszont napi maximumként csak olyan 19 fok körülig fog emelkedni a hőmérséklet, és a morózus idő ellenére fronthatás nem fogja terhelni a szervezetünket. Az, hogy jelenleg mennyire terheli nagy forgalom az utakat, azt nem tudom, mert a közlekedést érintően még nem küldtetek infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általában szokott lenni, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Persze, ha ti ezt másként tapasztaljátok, akkor jöhet róla jelzés. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

6 óra 44 perc van, ébresztő Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a titeket érintő legfontosabb infókat is biztosítja. Épp ezért jó, ha tudjátok, hogy időseknek szóló mozgásprogramot indított a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság és a Váradi Új Akropolisz Egyesület. A közös kezdeményezés célja, hogy támogassa a nagyváradi idősek egészségét, aktív életmódját és közösségi kapcsolatait. A program keretében a nyugdíjasokat minden csütörtökön 11 órától várják a Váradi Multifunkcionális Idős Központban, ez ugye a Kazáván utca 52/A szám alatt található, ahol könnyű, kifejezetten idősek számára összeállított torna gyakorlatokon vehetnek részt. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy fizikai állapottól függetlenül bárki bekapcsolódhasson azokba. A gyakorlatok célja az izmok ellazítása, a mozgékonyság megőrzése, a testtartás javítása és az általános közérzet erősítése. A szervezők szerint a találkozók egyben közösségi élményt is jelentenek, lehetőséget adva a társas kapcsolatok ápolására és a mindennapi rutinból való kikapcsolódásra. Szeretnék, ha ezek a foglalkozások rendszeres heti találkozási ponttá válnának a nagyváradi idősek számára, ahol biztonságosan mozoghatnak és aktív tagjai maradhatnak a közösségnek. A részvétel ingyenes, az érdeklődők a következő elérhetőségeken jelentkezhetnek e-mailben a social@daso-orade.ro címen vagy telefonon a 0770-988-624-es számon. A következő számít pedig az SOS, Avicii és Anuel Black közös előadásában.

Üdvözlet nektek, ez itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál Hosszú Sanyival, és persze itt vagytok ellen ti is, köszönöm szépen nektek, és megköszönöm, ha válaszoltok a mai fontos kérdésemre, mégpedig arra, hogy szerintetek mi lehet annak az oka, hogy térségünkben egyre gyakoribbak a kígyókkal való találkozások. Magyar János azt írja, én még akkor is írtózok, ha a tévében látom a kígyót. A helyzet az, hogy a klíma enyhébb lett, és ez kedvez a hüllők szaporodásának. Ott, ahol sok az ember, ott sok a rágcsáló is, ami a kígyók kedvenc táplálika. Európában a legtöbb kígyó a Balkánon van, szeretik a sziklás napos helyeket. A Prespa-tóban van egy sziget, a nagy Gólem-sziget, ahová tilos bemenni, mert több tízezer kígyó él. Ez Albánia és Macedónia tájékán van. Aztán Székely Ilona is írt, arrafelé túl sok az elvadult bokros föld, amit nagyon szeretnek a csúszomászó állatok. Aztán Kolár Tíme is kommentelt, nem tudom, csak az, hogy én írtózok tőlük. Valamint Talódi Zsuzsa is írt, hogy mi lehet az oka? Szerintem az éghajlat változás, egyre melegebbek a nyarak is, enyhébbek a telek is, kedvező nekik az éghajlat az élethez, a fennmaradáshoz, a szaporodáshoz. A kígyók szeretik a meleget, és az általad posztolt kép alapján, kedves Zsuzsa, úgy látom, hogy neked sincs gondod a kígyókkal. Aztán Lucia Marin is kommentelt, nem szeretnék okoskodni, de véleményem szerint a hirtelen felmelegedés, valamint Csóka Sándor is írt, ezt tisztázni kell, mert nincs kígyó, csak sikló, és az két külön faj. Persze a média felfújja, hogy fiatal lány és kígyó, a média gilisztára is azt mondja, hogy kígyó, mert az is csúszómászó. Nos, hát ez a hegyközpályi eset, ez történetesen viperáról szól, és valóban egy viperamarás áldozat.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon. Nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóra áron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energiaimport értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszerszintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, legyen szó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Borús lesz az égbolt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően a hőmérséklet sem emelkedik már jelentősen. Jelenleg 15 fok van, délután pedig 19 fok lesz ma a maximum, közepesen erős légmozgás mellett. A felhős idő miatt csapadékra is kell ma is számítani, és a dél körüli órákban akár viharra is. Fronthatás viszont nem fogja a szervezetünket ma terhelni.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Ettől függetlenül ma is érdemes időben elindulnotok, mert a következő 20 percben már egészen biztosan nehézkesebbé válik a közlekedés. És persze, ha bármit látok, hallottok, azt osszátok meg velünk. Jó utat és sok türelmet!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
5: És Hosszú Sanyival. Május 12-e, kedd van. Isten éltesse Pongrácz nevű hallgatóinkat, valamint a szülinaposokat és az évfordulósokat is. Mindazokat, akik számára valamilyen okból jeles nap a mai. Na és persze mindenkit arra biztatunk, hogy a mai napon is maradjatok velünk és munkatársainkkal a Plusz FM hullámhosszán.
2: Így van, köszöntjük akkor most is a legjobb zenékkel az ünnepelteket, de emellett érdekes témákat is fogunk boncolgatni a következő egy órában, úgyhogy maradjatok velünk, a legnagyobb Plusz FM-es lágerek után mi is érkezünk.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

keszedben, mikor a kezedben kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedben, mikor diderekbe kúszik az ő.

0: reggelt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Balázs Anitával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze érdekesebbnél érdekesebb témákkal.
1: Sokakat érintő, fontos információval kezdjük a napot, ugyanis a nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatja a lakosokat, hogy már elérhető online a lakóhelyi parkoló kezelésére szolgáló platform, a Parking Oradea Parker de Domicilio. Az új rendszer lehetővé teszi a lakóhelyi parkolóhelyek igénylésének regisztrációját és ügyintézését. A zökkenőmentes használat érdekében azonban kiemelten fontos a felhasználói fiók létrehozásának figyelmes végrehajtása, ez viszont nem olyan egyszerű. A regisztrációs folyamat közben a rendszer automatikusan két ellenőrző kódot küld. Egyet e-mailben, egyet pedig SMS-ben. Ezeket azonnal a folyamat megszakítása nélkül kell megadni. Ha a felhasználó bezárja az oldalt, vagy nem fejezi be időben a hitelesítést, a fiók nem jön létre teljesen, és függő állapotban marad. Fontos tudni, hogy ilyen esetben nincs lehetőség a későbbi folytatásra. A rendszer a már megadott adatokat, e-mail, telefonszám és személyi azonosító lefoglalja, így ezekkel nem indítható új regisztráció. Ezért elengedhetetlen, hogy a kapott kódokat azonnal beírjuk.
0: Igen, ez egyébként mostanság már minden alkalmazásnál így van, hogyha regisztrálsz valahova, akkor van egy ilyen többfaktoros azonosítás, szóval szerintem ez nem lesz akkora nagy kihívás amúgy a felhasználók számára, de erre tényleg érdemes odafigyelni.
1: Figyelni kell ugyanakkor a telefonszám helyes beírására is, a platform ugyanis automatikusan tartalmazza a Románia plusz 40-es országkódját, ezért a telefonszámot kezdő nulla nélkül kell beírni. Gyakori hiba, hogy a felhasználók a nullát is beírják, ami érvénytelen számként jelenik meg a rendszerben, így az SMS-ben küldött ellenőrző kód nem érkezik meg. Amennyiben a hitelesítés nem történt meg időben, a fiók zárolt állapotban marad, és a megadott adatokkal ugye már nem lehet új felhasználói fiókot létrehozni. Ilyenkor a következő lépések szükségesek. Küldjön egy e-mailt a parkolási szolgálat részére a parker@oradea.ro címre, kérve a felfüggesztett fiók törlését. A levélben meg kell adni a regisztráció során használt adatokat, az e-mail címet, a telefonszámot vagy a személyi számot, és a hivatal törli a befejezetlen fiókot, így a regisztráció újraindítható.
0: Szóval van megoldás, de lehet, hogy egyszerűbb lett volna akkor valami olyan opciót, hogy újra kérd a hitelesítési jelszót, vagy kódot, ugye azt az SMS-t, ami esetleg ugye elvész, mert amúgy olyan előfordult velem, hogy regisztráltam volna valahová, és nem jött meg az SMS. Tehát, hogy e-mailben jött ellenőrző kód, de SMS valahogy nem akart megjönni semmi szín alatt, úgyhogy
1: De egyébként ezt személyesen valahol el lehet intézni? Tehát, hát, hogy be tudsz menni valahova, vagy
0: gondolom,
1: csak így online?
0: Én úgy gondolom, hogy kellene, hogy ezt így meg tud oldani. Ugyanakkor meg ugye ez egy új applikáció, most arról van szó, hogy ez a város saját ilyen parkolási applikációja. Nekem megvan, én letöltöttem, én próbáltam. Számomra nem volt annyira könnyen használható, átlátható, mint egy másik, amit én használok, egy
1: régebbi fejlesztés. Mert ez ugye a lakóhelyi parkolásra vonatkozik.
0: Is, arra is, de én úgy értelmezem, hogy normál ugye a városban, amikor parkolsz, valahol akkor is tudsz. Ugye ez az Oradea Parker, vagy a Parking Oradea, ugye ez arról is híres, hogy te ezt úgy parkolásra is tudod használni normál módon, és emellett még ugye bele van integrálva az is, ugye, ami a lakóhelyi parkolóhelyeknek az igényléséhez szükséges. Ugye mindenféle ilyen folyamat, amit el tudsz azon keresztül indítani, vagy tudod kezelni. De arra egyébként van több megoldás is, tehát hogy nem feltétlenül csak online, tudod, úgyhogy nyilván azt a részt, azt tudod egyébként kérdésedre válaszolva intézni, személyesen is akár.
1: Mondjuk én mindig SMS-ben fizetem a parkolódíjat. Jó, nyilván én nem itt élek Nagyváradon, tehát nekem más a helyzet, de hogy én mindig elküldöm SMS-ben a rendszámomat, és akkor ugye az egy órát így kifizetem tulajdonképpen a telefonszolgáltatón keresztül.
0: Igen, az is egy viszonylag egyszerű módja egyébként a parkolásnak, csak ugye ahhoz tudni kell a telefonszámot, és akkor sok esetben ugye vannak körzetek, mondjuk nem feltétlenül Váradon jellemző ez, de lehet olyan város, vagy Budapesten például ez általános, hogy különböző körzetek vannak, és más telefonszámokra kell SMS-eket küldeni. Szóval, hogy maga ez az online világ, ez már ebből a szempontból talán egy kicsit úgy kedvezőbb, meg eleve térképen megmutatja neked, hogy
1: hát igen, csak azért az idősebbeknek hogy... nem biztos, hogy annyira zökkenőmentesen megy ez az
0: nyilván,
1: applikációs
0: persze,
1: történet.
0: Persze. Ezt is el tudom fogadni. Szóval mindenféleképpen vannak az offline módszerek is továbbra is, hogyha valaki parkolást akar fizetni, akár ugye a lakóhelyi parkolást akar intézni, akár ugye csak az utcán akar ugye, parkolni, venni egy fél órát vagy egy órát. Uh-huh. Tényleg, hogyha elküldöd az SMS-t,
1: az
0: akkor...
1: Az egy óra.
0: Az egy óra. Uh-huh. De hogy van egyébként olyan kód is, ami fél órás, ha jól tudom, talán a 180-at kell elítenni.
1: Hát,
0: és akkor
1: tudom,
0: a rendszám elé oda teszed, és akkor úgy már úgy csak fél óra. Szóval ilyen is van, vagy legalábbis volt régen, most, hogy jelen pillanatban van-e. Én az applikációt használom, nekem az kézenfekvő, meg egyszerű, be van már odaállítva minden, kártya, fizetem, levonja, tehát hogy nekem az úgy egyszerű.
1: Minden esetre, aki most szeretné majd megcsinálni a regisztrációját, az mindenképpen figyeljen oda, hogy akkor tényleg helyesen legyenek beírva az adatok, és a plusz 40-es országkód nélkül, mert ugye az már ugye akkor alapból ott lesz, és akkor kezdő nulla nélkül tessenek a telefonszámot bepötyögni.
0: Így van, és persze közben lehet hallgatni bennünket, mert nem csak az ilyen fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is kapjátok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Majális, ahol a tavasz életre kel. Pezsgő hangulat, színes forgatag, óvodai és iskolai rendezvények és egy kihagyhatatlan kézműves vásár. Ez a Festum Varadinum Majálisa. Május 8-a és 10-e között találkozzunk Nagyváradon, ahol családi programok, koncertek és gasztroélmények várnak. Ünnepeljük együtt a tavaszt, mert ez a közös pont. Részletekért kövess minket Facebookon, Instagramon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: Ati Kompresszorre. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorreshop.ro-ra további információkért.
3: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99-bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99-bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
4: Szupe-szupe-szupeko!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon. Nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóra áron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energia import értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést, a parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszer szintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, egyenszó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Borús lesz az égbolt a mai nap folyamán is, ennek megfelelően a hőmérséklet sem emelkedik már jelentősen. Jelenleg 15 fok van, délután pedig 19 fok lesz ma a maximum, közepesen erős légmozgás mellett. A felhős idő miatt csapadékra is kell ma is számítani, és a dél körüli órákban akár viharra is. Fronthatás viszont nem fogja a szervezetünket ma terhelni.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Javában zajlik a reggeli csúcs, a városba bevezető utak zsúfoltak, és lassan a belvárosban is nehézkesebben lehet haladni, és persze, ha van még tudomásatok valamilyen forgalmat nehezítő tényezőről, akkor írjatok, hívjatok, 0359 1722 22 a telefonszámunk, valamint ha írni akartok SMS-ben, WhatsAppon vagy Viberen, akkor ezt megtehetitek a 0734 17 22 22-re. Kitartást mindenkinek!
4: Plusz FM! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz! Reggeli Plusz!
5: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és további érdekességekkel.
7: Szóval tartsatok velünk itt a Reggeli Pluszban, mert nem csak a legjobb slágereket hozzuk, hanem hamarosan arról is beszélünk, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, ha erdőben sétálunk, ugyanis egy pillanat alatt veszélybe kerülhetünk. Maradjatok a Pluszon, már is érkezünk.
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plus mikrofonjánál Balázs Anita.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik nem csak a legjobb zenéket adják, hanem a titeket leginkább érintő témákat is boncolgatják.
1: Az egyre szebb, tavaszias idő sokakat csábít a természetbe, azonban érdemes nagyon figyelmesnek lenni, ugyanis veszélyek leselkedhetnek ránk az erdőkben. Azért hívjuk fel most erre különösen a figyelmet, mert nemrégiben kígyó mart meg egy fiatalt a hegyközpályi környékén lévő erdőben. A fiú az erdő szélén sétált egy barátjával, amikor megmarta a kígyó. 15 percen belül kórházba szállították, ahol kígyómarás elleni szert kapott. Az áldozat és barátja által készített fényképek alapján a kígyó egy fekete vipera lehetett, amely ritkán fordul elő olyan alacsony dombvidéki területeken, mint Pályi környéke, mivel a viperák általában magasabb fekvésű hegyvidéki vagy erdős területeken élnek. Ugyanakkor Petre Radu Bogdán, hegyközpályi helyi tanácsosa arra figyelmezteti a természetkedvelőket, hogy legyenek nagyon óvatosak, amikor sűrű növényzettel borított területeken sétálnak, különösen a melegebb időszakokban, amikor ezek a hüllők aktívabbak.
0: Az érdekes egyébként, hogyha ilyen magasabb helyi vidéki területen jellemző, akkor mit keresett itt?
1: Tehát, hogy nem talált élelmet. Most csak ez így beugrott.
0: Náluk is valahol, hogy rájuk is hatással van egyfajta ilyen környezeti átalakulás, ugye klímaváltozás.
1: Nem tudom, de most ahogy a maci is bemegy a városokba, mert nem talál élelmet, aha, nem lehet, hogy valami ide vonzza.
0: Igen.
1: Lenti területekre.
0: Igen.
1: Nem tudom, hogy mi miatt jöhetett, de viszont ami így megütötte egy picit a fülemet,
0: igen,
1: a fotó, hogy volt a fiúknak, vajon fotójuk róla fotózgatták a viperát?
0: Aha.
1: Nem lehet, aha, hogy egy picit így maguk ellen kihívták ezt a történetet?
0: Hát nem kizárt, hogy akkor ez így történhetett, hogy de figyelj, érdekesnek tartották, nem számoltak a veszélyével ennek a dolognak. És,
1: de közel kellett menjenek akkor
0: hát
1: hozzá.
0: Igen,
1: nem?
0: Igen. Tehát, vagy hogy nagyon rá kellett zoomolni.
1: igen, lehet. lehet. Minden esetre a Bihar megyei környezetvédelmi őrség vezetője, Szévér Sérbonescu is megszólalt az eset kapcsán, és arra figyelmeztet, hogy a viperák egyre gyakrabban jelennek meg Nagyvárad környékén. Elmondása szerint a hüllőket már Betfia erdős területén, Félix fürdő közelében, valamint Váradalpáron is észlelték. A Fugyivásárhelyi Narcisz rezervátumban például azt javasolják, hogy az emberek csak csizmában menjenek be, éppen a sok ott megfigyelt vipera miatt, és fontos figyelni arra is, hogy az erdőkben vagy magas növényzetű területeken járóknak magas szárú cipőt kell viselniük, ne piszkálják kézzel a köveket és a bokrokat, és ne közelítsék meg a kígyókat, még akkor sem, ha azok mozdulatlannak tűnnek.
0: Aha, akkor lehet, hogy mozdulatlannak tűnt az a vipera, és akkor azért
1: oda a
0: úgy
1: fiúk
0: készült az a fotó.
1: Hát lehet, lehetséges. Jó, most na, nyilván nem akartak ők semmi ilyen rossz dolgot csinálni, vagy megpiszkálni ezt a kígyót.
0: Hát maguknak semmiképp nem akartak ártani, de aztán végül
1: mégis
0: nem
1: csak
0: lett jó vége.
1: Végül mégiscsak rosszul sült el ez a séta.
0: Ja, úgyhogy tényleg nagyon kell arra vigyázni, hogyha erdőben sétálunk olyan növényzetben, ami esetleg egy kicsit magasabb, akkor valami hosszabb szárú bakancs, vagy esetleg akár csizma, ami tudom, nyáron például nem a legkellemesebb, de valahol ezekkel számolni kell.
1: Hát persze, most a saját maguk védelme ugye a legfontosabb, és tényleg egy pillanat műve, hogy egy kígyó megmarjon.
0: Igen.
1: És
0: igen.
1: Meg ugye, akkor említsük meg azt is, hogy telefon mindenképp legyen nálunk, mert nehogy Isten ilyen
0: eset. Le tudjuk fotózni.
1: Nem azért, hogy tudjunk segítséget hívni, arra gondoltam.
0: De az milyen jó, hogy nálunk volt, látod?
1: Hát
0: nem
1: jó,
0: csak
1: igen,
0: a fotó miatt,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, mert most például vegyünk egy olyan esetet, hogy valaki elindul, tényleg ki akar kapcsolódni, azt mondja, hogy nem viszek magammal semmilyen kütyűt, mert hogy akkor engem ne zaklassanak abban a 3-4 órában, stb., míg ott sétálgatok, és egy ilyen eset történik, tényleg Isten őriz, nem kapja meg időben a kígyómarás elleni szert, akkor komolyabb gondok is történhetnek, mert ha jól tudom, akkor talán 6 óra az, amíg érdemes beadni ezt a szert, mert addig van olyan hatása, hogy akkor már teljes mértékben ugye meg tudja szüntetni, de hogyha ezt az időkorlátot túllépik, akkor már szövődmények, vagy akár komolyabb problémák is adódhatnak. Úgyhogy azért nem árt, hogy legyen nálunk tényleg egy készülék erre a célra, hogyha valami gond van, tudjunk segítséget hívni.
0: Igen, legyen ilyen esetekre egy ilyen vésztartalék nyomógombos,
1: hát,
0: tudod.
1: Igen,
0: ami kisebb is, elfér.
1: Mint az okos óra, vagy minek hívják? Gondos óra, arra gondolok.
0: Hát, akár igen, egyébként így az órával is meg lehet ezt oldani, de én mondjuk a régi típusú készülékre gondoltam erre a nyomógombosra, tudod, amint csak telefonálni
1: tudsz. Igen,
0: tulajdonképpen. Ha már kikapcsolódni mész a természetbe, hát és igen, ugye tényleg ki akarod zárni a digitális világot teljes mértékben, akkor azt akár így is meg lehet oldani. Mindenesetre legyetek nagyon óvatosak, körültekintőek, és persze hallgassatok bennünket a továbbiakban is, mert nem csak az ilyen fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is elhozzuk nektek.
2: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-e.

0: Na hát ennyi volt már a reggeli plusz Anitával és Sanyival, akik most elbúcsúznak. Mi mentünk is, viszont ti feltételül maradjatok, mert a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Rögtön utánunk jön is Szegedi Mária.
1: Valamint 15 órától jelentkezik Keserű Tomi is, aki szintén elhozza nektek a legjobb zenéket, majd 20 órakor berobog az a bizonyos zenevonat is. Mi köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert lesz ismét reggeli 6-tól 8-ig.
1: Így van, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk szerdán is, hiszen friss hírekkel és a legjobb dalokkal érkezünk. Vigyázzatok magatokra, és tartsátok észben, ha rövid időre is, néha nem árt megtorpanni, hátranézni, nyugodtan áttekinteni a megtett utat, és örülni neki, hogy eljutottunk idáig. Legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
4: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a gyepkönnyű karbantartása, a Dedemannál az 1000 wattos Grundmann elektromos fűkasza 299 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Gyere az első nagyváradi Attack Hiperdiscountba az Ogorulúj út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol telemeát csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Attack, le az árakkal!
6: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt, szakszervízzel és autókarosszéria javító műhellyel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
7: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99-bani, valamint a 250 g-os Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99-bani. Szupeko. Szuper megtakarítás.

0: naponta.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon. Nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóráron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energia import értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszer szintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, egyen szó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vintit évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Megérkezett végre az aranyat érő májusi eső, és ebből most bizony nagyon sok kellene. Ma egész napos esőzésre számíthatunk, 17 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 6 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap és holnap után felszakadozik a felhőzet, 17-20 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk majd, a hétvége közeletével pedig ismét esőre számíthatunk.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
3: Május 15-ig van lezárva a forgalom elől a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splájul-Krisáné és a Poyanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, 2026. május 12-e kedd, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti pluszban. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig elkísérlek benneteket. Itt vagyok veletek, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel természetesen. Kezdésnek érkezik egy Celine Dion dal, előtte pedig itt van egy magyar sláger, méghozzá a Follow the Flow és a Tőlem ne című daluk. Jó tatyú rádiózást és szép délerőtöt kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Megkezdődött a régi burkolat felszedése Nagyváradon, pluszosok a fő, tehát a Republicsi és a Szaniszló, tehát a Mihály Eminescu utca kereszteződésében. Tájékoztatott közleményében bennünket erről a váradi polgármesteri hivatal. A munkálatok ideje alatt a közúti forgalom nehézkes lesz a szóban forgó kereszteződésben. Az önkormányzat pedig arra kéri az autósokat és mindenki mást is, hogy körültekintően közlekedjenek. Tartsák be az ideiglenes jelzéseket, valamint a helyszínen dolgozó személyzet utasításait. A munkálatok várhatóan mintegy 3 hétig tartanak, az időjárási viszonyoktól és a kivitelezés ütemétől függően. Tehát a Republicsi és a Mihály Eminescu utca kereszteződésében munkálatok zajlanak. Veszessetek óvatosan, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

Alá van írva a finanszírozási szerződés váratszőlős megújításának harmadik szakaszára, pluszosok, ami a Peneskurkánul a Bumbákulúja Móri és az Onisziforgib utcák által határolt terület felújítására vonatkozik. Itt zöld területek, kerékpárutak és új sétányok lesznek. A célok között szerepel továbbá a lakosság biztonságának növelése, ennek érdekében pedig ledégős közvilágítási rendszert és térfigyelő rendszert telepítenek az említett övezetbe. A munkálatok többek között magukban foglalják a gyalogos terek bővítését és a járdákon lévő parkolóhelyek helyett felszíni parkolók kialakítását. A projekt keretében az egész negyedben pihenő és sportereket, kutyasétáltató helyeket, valamint a város idősebb lakói számára közösségi tereket alakítanak ki. Megújul tehát a Nufarul, tehát a váratszőlős egy része.

0: Marcel Dalát hallottuk itt a 89,6 a Plusz FM délelőtti adásában, 8 óra múlt 23 perccel, ezzel pedig szívidőhöz érkeztünk. A folytatásban Petru Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautó programra. A részletekkel érkezik hozzátok, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket a legszuperebb slágereinkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Képzelj el egy világot, ahol a zene, a kultúra, a hagyományok és a gasztronómia találkozik. Május 3-a és 17-e között a Festum Varadinum rendezvénysorozaton fergeteges koncertek, izgalmas kiállítások, könyvbemutatók, majális és a Borpart vár rád Nagyváradon. A részletekért kövess minket Facebookon, vagy látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Mire jó egy Bosch fúrógép a Dedeman kínálatából? Egy kutyaház építéshez Bobikának? Vagy akár egy utazás a tengerpartra? Vásárolj minimum 100 leértékben Bosch termékeket az elektromos szerszámok, tartozékok és kertészeti termékek kategóriájából, majd a pénztárnál szkenneld be az alkalmazásban a vásárlói kódodat, és megnyerheted az új Renault Clio Full Hybridet, vagy egy 500 lejes Dedeman ajándékkártyát. Részletek a campanibosch.ro oldalon. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscountba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
7: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
8: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon
9: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égesd magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a környezetvédelmi alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román környezetvédelmi minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautó program kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezet emellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és Roncsautó Plusz program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égesd magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkezik influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőregészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Megérkezett végre az aranyat érő májusi eső, és ebből most bizony nagyon sok kellene. Ma egész napos esőzésre számíthatunk, 17 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 6 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap és holnap után felszakadozik a felhőzet, 17-20 Celsius fok körüli értékeket mérhetünk majd, a hétvége közeletével pedig ismét esőre számíthatunk.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
0: Május 15-ig van lezárva a forgalom elől a William Shakespeare utca egy része a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás a Splájul-Krisáné és a Poyanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez. Plusz FM.
0: Holly Humberson édei dalával folytatjuk a kedd délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Pluszosok időseknek szóló mozgásprogramot indított a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság és a Váradi Új Akropolis Egyesület. A közös kezdeményezés célja, hogy támogassa a nagyváradi idősek egészségét, aktív életmódját és közösségi kapcsolatait. A program keretében a nyugdíjasokat minden csütörtökön 11 órától várják a Váradősi Multifunkcionális Idősközpontban, a Kezeben utca 52/A szám alatt, ahol könnyű, kifejezetten idősek számára összeállított torna gyakorlatokon vehetnek részt. A foglalkozásokat úgy alakították ki, hogy fizikai állapottól függetlenül bárki bekapcsolódhasson azokba. Anka Grama, a Szociális Igazgatóság vezetője kiemelte, hogy szeretnék, ha ezek a foglalkozások rendszeres heti találkozási ponttá válnának a nagyváradi idősek számára, ahol biztonságosan mozoghatnak és aktív tagjai maradhatnak a közösségnek. A részvétel ingyenes, az érdeklődők pedig jelentkezhetnek telefonon a 0770 988 624-es számon keresztül.

emberek, magyar kedvencek és a remek programajánlók itt a Plus FM kettérelőti adásában. A Partiumi Keresztény Egyetem ad otthont az Érted természetügyi tudásnapoknak május 13 és 14-e között. A kétnapos program filmvetítéssel és közönségtalálkozóval kezdődik. Bemutatásra kerül többek között a Partium Expo projekt folyóirat első lapszáma Ér címmel, valamint Szendőfi Balázs magyarországi filmrendező legújabb alkotása, amely az Ér mellék letűnt vízi világának állít emléket. A szerda délutáni megnyitót követően kerekasztal beszélgetés, filmvetítés és díjátadó következik. Csütörtök délelőtt pedig természetügyi és természetvédelmi témájú rövid, tudás és élményalapú előadások hangzanak el a PKI Amfiteátrumában, ami egyben az esemény állandó helyszíne is. A rendezvényen részvétel ingyenes, a részletes program és minden további információ a Partiumi Keresztény Egyetem művészeti tanszékének és a Partiumi Magyar Művelődési Cég Facebook oldalán érhető el. Május 13 és 14-e között a Partiumi Keresztény Egyetemen tehát Érted természetügyi tudásnapok. Várnak benneteket nagy szeretettel!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. Not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ezzel pedig a kedd délelőtti plusz első órájának végéhez érkeztünk. Hamarosan 9 óra, a folytatásban átadom a stafétát Petró Anitának, aki érkezik a hírekkel, egy rövid reklámot követően bejelentkezik hozzátok. Én pedig felhívnám a figyelmeteket arra, hogyha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, legyen szó torlódásról, útlezárásról, vagy esetleg sebességmérésről, mindenképp szóljatok nekem is, nekünk is, 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 07 34 17 22 22. És ott vagyunk Facebookon és Instagramon is, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel folytatjuk a kedd délelőttöt. Ez lesz.
1: Hányszor összedőltem, mégis vitt a lábam, pedig nem mentek előttem, és nem jöttek utána.
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorul-új út 65G szám alá a Szülősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeát csupán 12,49-ban, valamint egy tekercses 3 rétegű kiló papírtörlőt csupán 9,99-ban. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égesd magad egy trendkedvé!

0: Ért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a Környezetvédelmi Alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román Környezetvédelmi Minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautóprogram kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezet emellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó- és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és Roncsautó Plusz program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égess magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendel kezdő influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőr egészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Pro Infrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony időjárásra számíthatunk a következő napokban. Ma még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, úgyhogy ne tegyétek messzire. 17-16 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 6 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön felszakadozik a felhőzet. 18-20 Celsius fokot mérhetünk majd, csapadék pedig ismét a hétvégén várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: A Dacia Sugárút és a Transzilvániai kereszteződésében található körforgalomtól egészen a Borsi úti Lidl áruházig torlódásokra lehet számítani egy kocsmásos baleset miatt. A városból kifelé tartó autósoknak a türelmére van most szükség. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 9 óra múlt 3 perccel Nagyváradi a környékbeliek, a kedd délelőtti plusz pedig török tovább. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek, használjátok ki. Ha bármilyen kérdésetek, információtok van, hívjatok vagy írjatok üzenetet bátran, én pedig cserébe hozom a legszuperebb slágereket. Jaj, és természetesen hozok nagyon sok helyi és környékbeli infót is, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Kezdésnek pedig berobok hozzánk Molnár Tamás és Majka Kettőse, a visszapillantó. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

boltosok új időpontokban szervezik meg a termelői vásárokat Nagyváradon. A mozgópiacok májustól érvényes új órarendje szerint Nagyváradősében, a Kazebán téren, az Antonio Alexes sportcsarnok mellett keddenként 12 és 16 óra között, illetve csütörtökönként 14 és 18 óra között, míg a Szent László téren minden kedden 17 és 20 óra között, valamint szombatonként 9 és 14 óra között tartanak ilyen vásárokat. Ugyanakkor Váradszőlősön meghatározatlan ideig szünetelnek a vásárok. A vásárt a Bihar megyei tanács, az Érmelléki Gazdák Egyesülete Nagyvárad polgármesteri hivatala, valamint a Nagyvárad és a régió turizmusát népszerűsítő egyesület és a Bihar megye fenntartató fejlődését támogató egyesület közötti partnerségi megállapodás alapján szervezik meg.

9 óra 17 perc, a 89,6-on pedig a Plusz FM keddél előtti adását hallgatjátok. Nagyváradiak, ha van egy jó ötletetek, akkor most jól figyeljetek. Nagyvárad önkormányzata elindítja a vissza nem térítendő támogatások idei pályázati kiírását, amelynek keretében összesen 500 ezer lejt osztanak szét non-profit tevékenységekre. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a program célja, hogy olyan kezdeményezéseket segítsen, amelyek a helyi közösség javát szolgálják. Az önkormányzat több fontos területen vár projekteket. A kultúra, az oktatás, a sport, az ifjúság, a környezetvédelem, valamint a szociális és közösségi kezdeményezések egyaránt támogatásra pályázhatnak. A 2026-os évre elkülönített teljes összeg 500 ezer lej, ahogy említettem, ebből külön 100 ezer lejt kifejezetten ifjúsági projektekre szánnak. A jelentkezés teljes egészében online zajlik. A pályázati dokumentációt kizárólag elektronikus formában kell elküldeni a polgármesteri hivatal e-mail címére. Május 20-áig 12 óráig lehet benyújtani. Ezt követően gyors elpírálás következik, a kiértékelés május 20 és 26-a között zajlik. A részletes pályázati feltételek pedig az önkormányzat hivatalos honlapján érhetők el.

0: Itt a Plusz FM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a délelőtti pluszt. Fél időhöz érkeztünk, ez azt jelenti, hogy Petro Anita már érkezik, és a bennünket a leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy országos bőrrák megelőző kampányt indítottak, ne igesd magad egy trend kedvéért címmel. A részletekkel érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel, és időjárás jelentéssel, közlekedési infóval is. Minden fontossal. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
2: Irigy, Hónajmirigy,
1: Konyha,
2: Hooligans,
1: Kicsi Gesztenye Klub,
2: Gangsta Zuli és a Kartell,
1: Jude Law,
2: Mobilmánia Viki Rágyulával,
1: Budapest Folk Band,
2: Betonhofi,
1: Sárik Péter Trió és Kosika,
2: Ladánybele 27,
1: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
2: Váradi Roma Café,
1: Subtons,
2: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
1: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a hatékony barkácsolás, a Dedemánnál a 850 wattos páncer sarokcsiszoló csak 129 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Gyere az első nagyváradi Áthág Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99 banért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99 banért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áthág, le az árakkal!
7: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égess magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a környezetvédelmi alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román környezetvédelmi minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautóprogram kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezete mellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó- és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és roncsautó plusz program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égess magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkező különböző influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőregészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a következő napokban. Ma még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, úgyhogy ne tegyétek messzire. 17-16 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, északára pedig 6 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön felszakadozik a felhőzet. 18-20 Celsius fokot mérhetünk majd, csapadék pedig ismét a hétvégén várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Május 15-ig le van zárva a forgalom előre a William Shakespeare utca egy része, a szennyvíz és csapadék vízhálózat cseréje miatt. A korlátozás pontosan a Splájul-Krisáné és a Pojenice utca közötti szakaszon van érvényben. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Magyar sláger érkezik a folytatásban, ez lesz a Well Hello és az Éjfél Tájt című daluk. Nyújtat, jó redi húzást!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon!

Összesen 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Többek között biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, kereskedelmi ügynököt, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszört, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal pedig a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székein szolgálnak nektek, azaz Nagyváradon, a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de mondok telefonszámot is, 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek, és további jó rádiózást!

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Örök Nagyváradon pluszosok a 34. Festum Varadinum, amely már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap, május 13-án ismét iskolai programokkal indul a nap. 10 órai kezdettel a Vállalkozó mint mentor, az Én utam a sikerhez címmel. A nagyváradi vállalkozók osztják meg tapasztalataikat közgazdaságtan és vállalkozásmenedzsment szakos diákokkal a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Majd ugyanitt 14 órától Szent László a lovak király elnevezéssel rajzversenydíj kiosztó és kiállítás lesz. 16 órától a Nagyváradbihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik az Unitárius Udvar program sorozat. 17 órától a Bunyitai Könyvtárban pedig múlnak a századok, és eleven lesz még a mi arcunk. Janus Pannonius Európában és Váradon címmel tekintettek meg egy előadást az érdeklődők. Aztán 18 órától lesz Fényes Szabolcs emléktáblájának megkoszorúzása is a Nikolai Zsiga 69 szám alatt, majd 19 órától a Fix rendezvényteremben a Magyar Operett története Dióhéjban Huszka Jenőtől Fényes Szabolcsi című előadást lehet megtekinteni. Valamint szintén 19 órától kerül sor a Nagyvárad Tánc Együttes új előadásának, a Madarak voltunknak a bemutatójára Szigligeti Színházban. Az idei 34. Festum Varadinum részletes programjait olvashatjátok, böngészhetitek a festumvaradinum.ro oldalon, illetve kövessétek a Festum Varadinum Facebook oldalát.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Yo man,
3: yo,
2: open up man.
3: Yo, what you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah,
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Pluszosok, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk, de ha inkább SMS, WhatsApp vagy Viber üzenetet küldenétek, akkor ezt is megtehetitek, méghozzá 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Déli 12 óráig számítok rátok, most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz második óráját. Hamarosan 10 óra, a folytatásban Petro Anita érkezik a hírekkel, én pedig ezzel a Klass Lagerrel várlak vissza benneteket a következő órában.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos.
5: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 perc

0: Belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Ringszil HA, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót, a lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóra áron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energia import értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszer szintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, legyen szó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Változékony időjárásra számíthatunk a következő napokban. Ma még biztosan szükségünk lesz az esernyőkre, úgyhogy ne tegyétek messzire. 17-16 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 6 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön felszakadozik a felhőzet. 18-20 Celsius fokot mérhetünk majd, csapadék pedig ismét a hétvégén várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Forgalomkorlátozások vannak érvényben az Aradi út és a Körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáró építési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé a felüljáró alatt áthaladva a Hornbákhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából pedig nem lehet, csak a Hornbekig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: 2026. május 12-e kedd, a 89,6-on pedig pörög tovább a délelőtti plusz velem, Szegedi Máriával. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, 10 óra múlt, én pedig érkezem hozzátok a következő 60 percben is helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb snaggerénkkel kezdésnek, mert itt is van az ígért. Nicky Orr és az Ice on You. Jó, tehát jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plus FM.

Pluszosok, jó hírek! Idén is megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő gomikacsaúsztató versenyt június 1-én, gyermeknapon. A Váradi Rotary Club által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a Sebes-Körös vizébe a Garasos hídról. A programok 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja, az első 50 beérkező kacsa gazdája pedig jutalomban részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal. Ugyanakkor az agyszárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az, amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli. Ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információt az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találtok, itt lehet regisztrálni is. Június 1-én gyermeknapon tehát ismét megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő jótékonysági gumikacsa úsztató versenyt.

0: Plusz a sokkal vitéztet a Decsebel és a Vledeász utca kereszteződésében a vezetéken történt meghibásodás miatt végzendő javítási munkálatok okán szünetel a melegvízszolgáltatás hétfő reggel 8 órától kezdődően. A következő utcák lakói érintettek: Decsebel, Rossi Orilor, Damjanicsi János, tehát a Szimeon Barnúcium, a Rédei, tehát a Máté Beszaráb, a Rulikovszki, azaz az Ármatei Romune és a Tuberózelor utcák. A szolgáltatást várhatóan legkésőbb május 13-án, tehát holnap szerda este 23.30-ig újraindítják. Sok türelmet, kitartást az érintetteknek, további információk és kérdés esetén hívjátok bátran a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számot, vagy a 0259 467 577-es telefonszámot. Mi pedig ropogunk tovább a legszuperebb slágerekkel, Rózsa Magdolna Éden című dala a folytatásban.
1: Csók!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A kedd délelőtti plusz harmadik órájának feléhez érkeztünk. Ez azt jelenti, hogy Petru Anita kolléganőm már érkezik, és a bennünket leginkább érintő hírekkel. Például azzal, hogy 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautó programra, illetve arról is beszámol, hogy országos bőrrák megelőző kampányt indítottak, ne égesd magad egy trendkedvéért elnevezéssel. Maradjatok velünk a részletekért, Anita már érkezik, és hozzátok, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautó programra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égesd magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a környezetvédelmi alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román környezetvédelmi minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautó program kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezete mellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó- és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és roncsautó plusz program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égesd magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkezik. Kezű influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőregészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
4: És most vissza a zenéhez!
5: James Blunt-dal a kedd délelőtti plusz folytatásában jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
4: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM! Ez a Plusz FM!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a Délelőtti Pluszban. Nagyváradon mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működni kezdhet. Az első ilyen eszközöket már felszerelték a Fő és a György Dima utca kereszteződésében, a sétálóvezet bejáratánál a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. A rendszer működése viszonylag egyszerű. Ha egy autó behajt vagy megáll a gyalogos forgalom számára fenntartott területen, a kamera rögzíti az eseményt, az algoritmus pedig azonnal továbbítja a képet a helyi rendőrség diszpécser központjába. Ott egy operátor ellenőrzi a felvételt, majd ha valóban szabálysértés történt, jegyzőkönyvet állítanak ki, és a bírságot postán küldik ki a jármű tulajdonosának. Oktávian Haragos, a nagyváradi polgármesteri hivatal sajtóosztályának a vezetője a Bihari Naplónak elmondta, hogy a projekt Smart Zone Oradea néven fut, és a város első olyan kezdeményezése, amely mesterséges intelligenciát használ a közterületek védelmére. A rendszer idén, április 20-án indult el kísérleti jelleggel. A tervek szerint, ha a rendszer beválik, akkor fokozatosan kiterjesztik a város több forgalmas pontjára és sétáló övezetére is. A kijelölt helyszínek között szerepel a Bémertet, a Ferdinánd tér, a Szent László tér, a Nagy Sándor József tér, az Aurél Lázár utca, az Ezredévi emléktér, ez a Libertaci utca, és a Zöldfa, azaz a Vasile Alexandri utca, valamint több kisebb tér és park. Például a Kazabán tér, a Várad szőlősön kialakított tér, a Magnólia park, valamint a vár környéke is.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pluszos oka a Festum Varadinum második hetében több irodalmi, képzőművészeti és zenei program vár benneteket a Lédaházban. Ma május 12-én kedden 18 órától mutatják be Szabó Róbert Csaba Pokoltú című regényét, amely az erdélyi 20. század traumáit dolgozza fel, személyes és történelmi sorsokon keresztül. A beszélgetésen Albó Balog Andra és Szűcs László működik közre. Majd május 15-én pénteken 18 órától Baász-szigeti Pálma és Baász Orsolya Sepsiszentgyörgyi képzőművészek egyéni kiállítása nyílik meg. Az anya és lánya különleges vizuális világukkal és erdélyi kortárs művészeti munkásságukkal váltak ismerté. Ugyanezen a napon, pénteken 19 órától Eszterházy Péter halálának 10. évfordulója alkalmából Nyelv, Szabadság, Irónia címmel emlékkerekasztalt tartanak. A kerekasztal résztvevői az Irodalomtudományi Kutatóintézet munkatársai, Horváth Marjanovics Diana irodalomtörténész, tudományos munkatárs, a magyar próza kutatója, Szollád Dávid irodalomtörténész, kritikus, az MTA doktora, illetve Boka László irodalomtörténész, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, aki a beszélgetés moderátora lesz. Közreműködik majd Tóth Tünde és Dimény Levente, a Nagyváradi Szigligeti Színház művészei. Május 16-án szombaton 18 órától a Berettyóújfalui Körömvirág Együttes Szól a Kakasmár című koncert előadás zárja a programsorozatot. Az előadás a magyar és zsidó kultúra találkozását idézi meg megzenésített versek és népdalfeldolgozások segítségével. Az idei Festum Varadinum programjait böngészétek bátran a festumvaradinum.ro weboldalán, illetve kövessétek a Facebook oldalukat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez volt a Ladányban és a Kell, hogy száj című daluk, ezzel pedig zárjuk a keddél előtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. A folytatásban már itt is van Petró Anita, a bennünket leginkább érintő hírekkel, fogadjátok őt nagy szeretettel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha nem csak FM-en, hanem online is szívesen hallgatnátok a műsorainkat, akkor erre van lehetőségetek. A plusfm.ro weboldalunkon, illetve van applikációnk, ami App Store-ról és Google Play áruházból is már letölthető, hallgatható. Úgyhogy hajrá, hajrá! Én pedig mutatom, hogy mivel érkezem vissza hozzátok. A délelőtti plusz negyedik órájában ez lesz a...
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezés
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti konfliktus a romániai gyógyszerpiacra. Damián szerint nem zárhatók ki ugyan késedelmek a gyógyszerszállításokban, ám ezek nem feltétlenül vezetnek hiányhoz. A fő probléma inkább az, hogy a nyersanyagok, az alapanyagok, valamint a szállítási költségek jelentősen emelkednek. Ez a folyamat bizonyos gyógyszerek árának növekedését vonhatja maga.

0: után, még akkor is, ha a többletköltségeket jelenleg elsősorban a gyártók viselik, nem pedig a betegek. Belső ellenőrzéseket indított az Országos Adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Az intézmény szerint a vizsgálatok egy lehetséges eltérésre irányulnak a lefoglalt vagy zárolt javak készleteinek nyilvántartásában. Gyakorlatilag a lefoglalt vagy zárolt javak tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabályok és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon mindössze 16 fok körül alakul a hőmérséklet napközben, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viharossá fokozódhat, helyenként akár 40 km/órás széllökésekre is számíthatunk, és csapadék is várható. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hölgyek, urak, fiúk, lányok, vissza a rendes kerékvágásba. Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. 2026. május 12-e a pontos dátum, szépen lassan közelítünk a hónap közepe felé. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ugye a Sláger Plusz, úgyhogy a következő 4 órában együtt vagyunk. A mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, a Keserű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, sok-sok helyi hírrel, infóval, ezen kívül jó zenékkel, témákkal, érdekességgel. Úgyhogy minden egyben van. Szó lesz majd arról, hogy elkelt a világ legdrágább lakása, erről majd az első órában beszélgetünk, aztán hozok egy hírt azzal kapcsolatban, hogy horror összegbe kerül a foci VB döntője, aki esetleg élőben szeretné megnézni. Aztán egy érdekes témát hozok majd a természetből, hihetetlen égi jelenséget vettek kamerára, és arról is beszámolok majd, hogy több nyelven is elérhető lett a Spotify AI DJ funkciója. Jönnek a részletek hamarosan, közben pedig jó zenéket hallgatunk. Hát természetesen slágereket és magyar kedvenceket.
4: Slágerek, magyar kedvencek Margit.

No hát fontos infókat, helyi aktualitásokat ígértem nektek itt a Sláger Pluszban, úgyhogy rögtön csapjunk bele a közepébe. Összesen 120 csatorna fedelet cserélnek ki Nagyváradon, a Kolozsvári úton és az Averesku utcán. A munkálatok pedig várhatóan május 15-éig tartanak. Jelenleg 3 munkás csapat és 4 munkagép dolgozik párhuzamosan a Kolozsvári út 3 szakaszán. A kivitelezők a jövő hét folyamán várhatóan átvonulnak az Averesku utcára. A munkálatok miatt a múlt héten az érintett útszakaszokon sávlezárás sokra volt szükség, így a forgalom irányonként egyetlen sávon haladt. Az ideiglenes korlátozások miatt jelentős torlódások alakultak ki a környéken. Miután az első sávban kicserélik a csatorna fedeleket, újra aszfaltozzák az útfelületet, ezt követően pedig a munkálatok a második sávban folytatódnak, amelyet szintén lezárnak a forgalom elől. A munkálatok május 5-én kezdődtek, amikor a nagyváradi polgármesteri hivatal a nagyváradi vízművekkel együttműködésben elindította a régi csatorna fedelek cseréjét. Az összes régi fedelet önszintező aknafedlapokra cserélik, és az érintett útszakaszokat újra is aszfaltozzák. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjetek az érintett területeken, és hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket. Nagyon szépen köszönöm a megértéseteket és a türelmeteket. Jó utat mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

slágerek és magyar kedvencek, ez a Plusz FM és egy újabb fontos infó nektek. Hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai. A Körös Áruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljárók építésére már kiadták a munkakezdési rendeleteket. Elsőként az építőtelepek kialakításához szükséges előkészítő munkák kezdődnek el, ezt követi majd maga a kivitelezés. A konkrét forgalmi változásokat az érintett övezetekben a jövő hétre összehívott közlekedési bizottsági ülésen véglegesítik, de annyit már lehet tudni, hogy egy összekötő utat terveznek kialakítani a Louis Pasteur és a Republicsi utca között, a járványkórház és az óvoda környezetében. A két projekt kivitelezési határideje 22 hónap. A beruházás során külön sávot alakítanak ki a villamosok és autóbuszok számára. Ehhez egy aluljáró épül a Magyar út, a Republicsi, a Brásovolói és a Louis Pasteur utca kereszteződésében, a Körös Áruház térségében. A beruházás része az útfelület teljes felújítása, a járdák és gyalogos felületek kibővítése, valamint kerékpárutak kialakítása is. A projekt második szakasza a Körös Áruháztól a Petőfi Park környékétől egészen a nagyváradi főpályaudvarig terjed. Ebben a szakaszban szintén külön sávot kapnak a tömegközlekedési járművek, amit egy újabb közúti aluljáró kialakításával oldanak meg a vasútállomás térségében. A tervek szerint az autóforgalmat levezetik a föld alá, miközben a villamosok és autóbuszok a felszínen közlekednek majd. Emellett teljesen átalakítják a vasútállomás előtti teret is. Az aluljáró fölött közteret alakítanak ki, a Bukarest téren pedig intermodális csomópont jön létre. A beruházás részeként felújítják a Republicsi utca útfelületét és járdáit, korszerűsítik a villamos és buszmegállókat, valamint kicserélik a felső vezeték tartó oszlopokat is. Természetesen ebben az esetben is köszönöm szépen a türelmeteket.

kocsmák, mindig kihalt állomák. Grogot hívott velük, a folyton fázott.

Sláger plusz első órájában akkor egy kis ingatlan vadászat a folytatásban. Hát kérem szépen, új tulajdonosa lett a világ legdrágább lakásának. A penthouse egy luxus felhőkarcoló tetején található, és olyan áron kelt el, amitől még a nemzetközi ingatlanpiac is hát felsziszent. 250 millió dollárért, vagyis nagyjából 90 milliárd forintért cserélt gazdát, jól hallottátok. A lakás nem csak az ára miatt különleges. A háromszintes penthouse-ban privát lift, saját wellness részleg, panorámás medence és egy olyan tetőterasz található, ahonnan 360 fokban látható a város. A belső terekben márvány, üveg és kézzel készült faelemek dominálnak, a bútorokat pedig, hát mondanom sem kell, neves dizájnerek tervezték. A vásárló kilétét nem hozták nyilvánosságra, de annyit tudni lehet, hogy egy közel-keleti befektető csapott le az ingatlanra. A szakértők szerint ez az üzlet új mércét állít a globális luxuspiacon, és jól mutatja, hogy a szupergazdagok körében továbbra is hatalmas a kereslet az ikonikus, egyedi ingatlanok iránt. A világ legdrágább lakása így most már nem csak státuszszimbólum, hanem egyfajta befektetési szupertrófea is. Hát minket nem fenyeget ez a veszély szerintem, hogy ilyen lakásokat vegyünk, de ettől függetlenül gratulálunk az új tulajdonosnak, természetesen a nem mindennapi szerzeményéhez. A lakások az ingatlanok világából pedig vissza a slágerekhez és a magyar kedvencekhez, hiszen megy tovább a pluszon a Sláger Plusz.

0: Down.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A Sláger Plusz első felvonása ér szépen lassan véget május 12-én kedden. Hogy telik a napotok? Remélem, hogy szuperül, tartsatok velem és velünk a folytatásban is természetesen. Mindjárt jönnek a ropogós információk, a friss hírek, aztán pedig belecsapunk a következő órába. Már is mutatom nektek, hogy mi lesz az a dal, amivel nyitunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti konfliktus a romániai gyógyszerpiacra. Damián szerint nem zárhatók ki ugyan késedelmek a gyógyszerszállításokban, ám ezek nem feltétlenül vezetnek hiányhoz. A fő probléma inkább az, hogy a nyersanyagok, az alapanyagok, valamint a szállítási költségek jelentősen emelkednek. Ez a folyamat bizonyos gyógyszerek árának növekedését vonhatja maga után, még akkor is, ha a többletköltségeket jelenleg elsősorban a gyártók viselik, nem pedig a betegek. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Az intézmény szerint a vizsgálatok egy lehetséges eltérésre irányulnak a lefoglalt vagy zárolt javak készleteinek nyilvántartásában. Gyakorlatilag a lefoglalt vagy zárolt javak tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabály.

0: és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon mindössze 16 fok körül alakul a hőmérséklet napközben, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viharossá fokozódhat, helyenként akár 40 km/órás széllökésekre is számíthatunk, és csapadék is várható. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kellemes szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek kedden, május 12-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz második órája, természetesen továbbra is a legtöbb helyi hírrel. És egy újabb érdekességgel, amit már ígértem nektek az első órában is, arról lesz majd szó egyébként, hogy horror összegbe kerül a foci VB döntője. Mondom ezt mindazoknak, akik esetleg azt tervezik, hogy majd élőben szeretnék megnézni. Hát mélyen a pénztárcákba kell nyúlni az egészen biztos, hogy mennyi az annyi, az kiderül az óra második felében. Most pedig akkor startolunk!
4: Slágerek, magyar kedvencek Margittá!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ambefettus baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája, és a tömegközlekedőknek is hoztam egy hírt. A nagyváradi helyi közszállítási vállalat ugyanis le akarja cserélni dízel típusú autóbuszait, ezért felméri az elektromos autóbuszok piacát, és hát a gyártók ugye általában házhoz jönnek ilyenkor, mint ahogyan történt ez most is. Az OTL május 5-én kedden a Daimler Truck & Bus Románia képviselőit fogadta, akik bemutatták a teljesen elektromos meghajtású Mercedes-Benz Elturo autóbuszt. Az OTL jelenlegi flottája 120 autó buszból áll, amelyek közül naponta mintegy 70 közlekedik. A járművek átlagos élettartama 7-8 év. Azonban a fizikai elhasználódás és az erkölcsi kopás is indokolttá teszi az újabb, egyre fejlettebb, biztonsági és kényelmi rendszerekkel ellátott modellek beszerzését. Az olyan megoldások, mint az asszisztált fékezés, a sávelhagyás figyelő rendszerek vagy a menet stabilizáló technológiák ma már alapelvárásnak számítanak, ahogyan a jobb futómű és a kényelmesebb utastér is, és a most bemutatott busz hát eleget is tesz ezeknek a követelményeknek. Egy kifejezetten helyi közlekedésre tervezett 100%-ban elektromos autóbusz, amely egy vagy két akkumulátorcsomaggal is rendelhető, így akár 300-400 kilométeres napi hatótávot is képes biztosítani normál körülmények között, optimális esetben pedig elérheti az 500 kilométert is. Gyors töltési technológiájának köszönhetően akár egy órán belül feltölthető. A busz 12 és 13 méteres kivitelben készül, utóbbi akár 50-53 ülőhelyet is kínál, így elővárosi és hosszabb távú, sőt, turisztikai felhasználásra is alkalmas. A gyártó szerint az akkumulátorok élettartama legalább 15 év. Egy ilyen busz ára a felszereltségtől függően körülbelül 420 ezer euróba kerül, áfa nélkül. Én meg jó utat kívánok a tömegközlekedőknek, és természetesen útközben is hallgassátok a Plusz FM-et.

nagyon különleges és jópofa hír jön a folytatásban, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket. Idén is megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő gumikacsa úsztató versenyt június 1-én gyermeknapon. A Váradi Rotaract Club által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a Sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok déli 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja. Az első 50 beérkező kacsa gazdája pedig jutalomban részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az Adj szárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az Amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli, ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza a családok szétválásának megelőzése érdekében. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információk az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találhatóak, ott lehet regisztrálni is. Remélem, hogy minél többen részt vesztek ezen.

már a Sláger plusz második órája, és akkor rúgjuk a bört a folytatásban. Hát irány a foci VB, már persze, hogyha van elég pénz a pénztárcánkban. Az egyik magazin szerint ugyanis minden eddiginél durvább árakra készülhet az, aki élőben szeretné látni a következő labdarúgó világbajnokság döntőjét. A VIP jegyek ára ugyanis olyan szintre ugrott, amitől még a nemzetközi sportpiac is hát megdöbbent. A prémium csomagokért több 10 millió forintnak megfelelő összeget kérnek el. A legdrágább kategóriákban privát lounge, korlátlan étel-ital, külön bejárat, saját hostess és exkluzív ajándékcsomag jár a jegy mellé. De még így is sokkoló, hogy egyetlen belépőért annyit kell fizetni, mint egy kisebb lakásért. A szakértők szerint az árrobbanás mögött egyébként a globális sportturizmus erősödése áll. A szupergazdagok körében presztízs kérdés lett élőben látni a nagy döntőket, és a szervezők pontosan tudják, hogy ezt a réteget nem riasztja el semmilyen összeg. A normál jegyek természetesen jóval olcsóbbak, de így is rekordárakat várnak, és a legtöbb kategória percek alatt el fog fogyni. A VB döntő tehát 2026-ban nem csak sportesemény lesz, hanem a luxus és a státusz újabb csúcspontja. Úgyhogy lehet, hogy most valakinek elvettem a kedvét attól, hogy majd kiutazzon és élőben nézze meg a történéseket. Hát még szerencse, hogy a tévében is nyomon lehet majd követni, ha minden igaz, vagy éppen az interneten, úgyhogy hát kényelmesen elhelyezkedünk a kanapén, sör, popcorn a kézbe, és akkor úgy érezhetjük, mintha ott lennénk, és még nem kell ilyen óriási összegeket kifizetnünk sem az élményért és a feelingért. Persze hát nyilvánvalóan más ezt élőben átélni, de hát ezt most nyilván el kell engednie az átlag embereknek. A jó zenéket viszont semmiképpen sem, és ugye ezeket, ahogy azt szoktam mondani, tök ingyen kapjátok tőlünk itt a pluszon. Egészségetekre!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Bizonyám, ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a slágerekkel és magyar kedvencekkel felvértezve, nem csak ebben az órában, hanem a folytatásban is természetesen lesz mit hallgatni, úgyhogy tartsatok velünk. Jönnek a ropogós információk a friss hírek pillanatokon belül, aztán természetesen a hírek után én is visszatérek, méghozzá ezzel a dallal.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti konfliktus a romániai gyógyszerpiacra. Damián szerint nem zárhatók ki ugyan késedelmek a gyógyszerszállításokban, ám ezek nem feltétlenül vezetnek hiányhoz. A fő probléma inkább az, hogy a nyersanyagok, az alapanyagok, valamint a szállítási költségek jelentősen emelkednek. Ez a folyamat bizonyos gyógyszerek árának növekedését vonhatja maga után, még akkor is, ha a többletköltségeket jelenleg elsősorban a gyártók viselik, nem pedig a betegek. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Az intézmény szerint a vizsgálatok egy lehetséges eltérésre irányulnak a lefoglalt vagy zárolt javak készleteinek nyilvántartásában. Gyakorlatilag

0: Lefoglalt vagy zárolt javak tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabályok és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon mindössze 16 fok körül alakul a hőmérséklet napközben, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viharossá fokozódhat, helyenként akár 40 km/órás széllökésekre is számíthatunk, és csapadék is várható. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: Itt a fél idő, kérem szépen, a Sláger Pluszban, hiszen ez már a harmadik óra, 2026. május 12-én kedden. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ti pedig továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Természetesen a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Aztán az óra második felében egy kis hír a természetből. Egy nagyon hihetetlen égi jelenséget vettek kamerára. Akik látták az interneten, azok sokan azt gondolták, hogy az AI készítette ezt a képet, annyira tökéletes, pedig nem. Hogy miről van szó, az kiderül az óra második felében. Tartsatok velem, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, jó rádiózást kívánok, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margitta.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Figyelem, figyelem, itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Nagyvárad kulturális életének ugye meghatározó eseménye a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap, május 13-án reggel ismét iskolai programokkal indul a nap. 10 órai kezdettel a Vállalkozó mint mentor, az Én utam a sikerhez címmel a nagyváradi vállalkozók osztják meg tapasztalataikat közgazdaságtan és vállalkozásmenedzsment szakos diákokkal a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Majd ugyanígy 14 órától Szent László a Lovak király elnevezéssel rajzverseny díjkiosztó és kiállítás lesz. 16 órától a Nagyvárad Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik az Unitárius Udvar programsorozat. 17 órától a Bunyitai Könyvtárban Múlnak a századok és Eleven lesz még a mi arcunk. Janus Pannonius Európában és Váradon címmel tekinthetnek meg egy előadást az érdeklődők. 18 órától szintén egy előadás lesz az Unitárius Imaházban. Egy új ég és új föld, az öntudatra ébredés pillanata, a történeti Jézus tanítása fényében címmel. Aztán 18 órától lesz Fényes Szabolcs emléktáblájának megkoszorúzása is a Nikolás Zsiga 69 szám alatt, majd 19 órától a Fix rendezvényteremben a Magyar Operett története Dióhéjban Huszka Jenőtől Fényes Szabolcsig című előadást lehet megtekinteni. Valamint szintén 19 órától kerül sor a Nagyvárad Táncegyüttes új előadásának, a Madarak voltunknak a bemutatójára a Szigligeti Színházban. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

a Sláger Plusz harmadik órájában kedden az álláskeresőknek is hozok egy hírt. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszőrt és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal az Ázsiófémi megyei székhelyén tudnak szolgálni, ugye Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, telefonon is lehet érdeklődni 0259 436 821. Jó munkát mindenkinek!

Szép napot, jó rádiózást nektek továbbra is itt a Sláger Plusz harmadik órájában. No, akkor a természetből egy hír a folytatásban. Az egyik magazin szerint egészen elképesztő égi jelenséget sikerült rögzíteni. A felvételen egy olyan fényoszlop látható, amely úgy tűnik, mintha a felhők közül egy hatalmas, függőleges fénykapu nyílna az ég felé. A videó, illetve a fotó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és sokan természetfelettinek hitték, pedig a magyarázat ennél jóval földhöz ragadtabb és annál lenyűgözőbb. A jelenséget ugyanis a szakértők light pillarnek, vagyis fényoszlopnak nevezik. Ez akkor alakul ki, amikor a levegőben lebegő apró jégkristályok tökéletesen visszaverik a város fényeit, és a fény egyetlen hosszú, függőleges oszloppá áll össze. A hatás nagyon ritka, mert nagyon speciális időjárási feltételek kellenek hozzá. Hideg, tiszta levegő és megfelelő szögben álló kristályok. A mostani felvétel azért különleges, mert a fényoszlop szinte tökéletesen egyenes, és olyan erős, mintha egy science fiction film díszlete lenne. A meteorológusok szerint ez a jelenség teljesen természetes, de mindig nagy szerencse kell ahhoz, hogy valaki pont jókor és jó helyen legyen a kamerájával. Egy biztos, az ég néha hát olyan látványt produkál, amitől még a legszkeptikusabb nézők is elámulnak, és hát ahogy mondtam, ugye amikor ez a fotó és maga a videó bejárta ugye a világ sajtót, meg hát megjelent az interneten, akkor sokan azt gondolták, szerintem az emberek 90%-a, hogy ez AI-jal készült, közben pedig nem. Hát nagyon szerencsések lehettek azok, akik ezt élőben meg tudták nézni, és élőben elkapták. Hát ha egyszer, nekünk is lesz majd ilyen szerencsénk. Ami biztos, hogy nálunk kapjátok a jó zenéket továbbra is a Plusz FM-en, ezeket vadászni sem kell, hiszen ezek sorba jönnek egymás után. Figyelem! Oh!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: van.
1: A jóból, a Sláger Pluszból és a friss hírekből sosem elég, meg persze a zenékből sem. Ez mind megvan nálunk itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Egyébként a Sláger Plusz harmadik órája ér most véget ebben a pillanatban. Jönnek a friss hírek, aztán természetesen jön a folytatás, a következő etap, amit ezzel a dallal fogunk indítani.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkos szolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóráron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energia import értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkos szolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszerszintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, legyen szó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon mindössze 16 fok körül alakul a hőmérséklet napközben, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viharossá fokozódhat, helyenként akár 40 km per órás széllökésekre is számíthatunk, és csapadék is várható. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Markitáról egy újabb

0: A legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Hát itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz negyedik órájába csapunk bele 2026. május 12-én kedden. Még ebben a 60 percben is várlak benneteket, állok a rendelkezésetekre. Sok-sok fontos információval, helyi aktualitással, jobbnál jobb zenékkel és témákkal. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, illetve egy témával az óra második felében. Méghozzá azzal kapcsolatban, hogy több nyelven is elérhető lett a Spotify AI DJ funkciója. Hogy ez pontosan mire jó, azt meg tudhatjátok, tartsatok velem, azt meg most rögtön, hogy melyik dallal kezdünk. Figyeljetek!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

kellemes keddi napot nektek a Sláger Plusz negyedik órájában is továbbra is kérem a figyelmeteket. Képzeljétek el, Varga Csaba, a nagyváradi hegymászó sikeresen teljesítette második akklimatizációs körét a Makalun. Adta hírül az expedíció kommunikációs partnere, az MTV-a Hazajáró című műsora. A váradi hegymászó néhány napos pihenő után május 2-án indult fel a kettes táborba, ez kb. 6600 méter, ahol egy éjszakát eltöltött, majd másnap tovább ment a hármas táborba, ez már 7500 méteren van. Elmondása szerint a viharos szél nehezítette az útját, ami éjszaka sem mérséklődött. A Nepál és Kína határán elhelyezkedő hármas táborban végül két éjszakát töltött el, majd május 5-én reggel visszaereszkedett az alaptáborba. A hegymászó sikeresnek élte meg a második kört, lelkileg viszont megterhelőnek, hiszen az ereszkedését egy tragédia is beárnyékolta. Egy cseh hegymászó, akivel korábban találkozott a hármas táborban, hétfőn délután ereszkedés közben sajnos életét vesztette. Az akklimatizációs körök célja, hogy a hegymászó hozzászoktassa a szervezetét az extrém magasságban az oxigén hiányos környezethez. Csaba hál' Istennek jó erőben van, most pár nap pihenő vár rá, majd ha nyílik egy kedvező, szélmentes időjárási ablak, május közepén indulhat a csúcs támadás. Varga Csaba célja a föld 5. legmagasabb hegycsúcsa, a Makalu megmászása, ez 8485 méter, pótlólagos oxigén és magas hegyi teherhordók segítsége nélkül. Elképesztő, kérem szépen, ez a teljesítmény, úgyhogy kitartást kívánunk neki, és küldjük az energiát innen a Plusz FM-en keresztül természetesen, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hajrá, Varga Csaba!

Figyelem, figyelem! Elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében ugye június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen is részeseivé váljanak egy-egy új sikerének. Erre egyébként többféle lehetőség is kínálkozik. Az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. Természetesen a közönséget is várják a lelátóra, a belépés ingyenes lesz. Hát azt kívánom, hogy csatlakozzatok minél többen ehhez a kezdeményezéshez. Köszönöm szépen!

0: ahogy akarod.
1: No, itt a Sláger plusz negyedik órájában akkor DJ-zzünk egy kicsit. Ti használjátok a Spotify-t? Képzeljétek el, tovább bővíti a platform az AI alapú DJ funkcióját. Mostantól 4 új nyelven, köztük németül, franciául, spanyolul és olaszul szólal meg, és ezzel együtt 75 országban válik elérhetővé. A mesterséges intelligencia DJ lényege, hogy személyre szabott zenéket ajánl, és közben rövid rádióstílusú megszólalásokkal kíséri a lejátszást. Tulajdonképpen olyan, mintha egy saját műsorvezetőnk lenne a telefonunkban. A Spotify szerint az AI DJ egyre természetesebben beszél, és a hallgatási szokások alapján olyan zenéket is elővesz, amiket a felhasználó már rég nem hallgatott, de illenek a hangulatához. A funkció eddig főként angolul működött, most viszont a bővítéssel jóval több felhasználóhoz jut el világszerte. A cég egyébként azt mondja, a cél az, hogy a zenehallgatás még személyesebb legyen, és hogy a jövőben további nyelvek és országok is bekerüljenek a rendszerbe, konkurenciá állítva fel ezzel a rádióknak tulajdonképpen. A magyar nyelv egyébként még nincsen benne, és hát mivel ugye a világ egyik legnehezebb nyelvéről beszélünk, így hát valószínűleg még hosszú ideig várni kell rá, ami nekem mondjuk megnyugtató, mint rádiós műsorvezetőnek, de ti ettől függetlenül azért tartsátok frissen az applikációt, sosem lehet tudni. A Plusz FM-en is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek természetesen, hát nálunk nem az AI dominál, hanem ezeket én hozom nektek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, hát most már tényleg vége a műszaknak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában itt a Plus FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égesd magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a környezetvédelmi alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román környezetvédelmi minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautóprogram kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezete mellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó- és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és Roncsautó Plus program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égesd magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkező influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőregészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hölgyek, urak, fiúk, lányok, vissza a rendes kerékvágásba. Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. 2026. május 12-e a pontos dátum, szépen lassan közelítünk a hónap közepe felé. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ugye a Sláger Plusz, úgyhogy a következő 4 órában együtt vagyunk. A mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, a Keserű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, sok-sok helyi hírrel, infóval, ezen kívül jó zenékkel, témákkal, érdekességekkel, úgyhogy minden egyben van. Szó lesz majd arról, hogy elkelt a világ legdrágább lakása, erről majd az első órában beszélgetünk, aztán hozok egy hírt azzal kapcsolatban, hogy horror

0: összegbe kerül a foci VB döntője, aki esetleg élőben szeretné megnézni. Aztán egy érdekes témát hozok majd a természetből, hihetetlen égi jelenséget vettek kamerára, és arról is beszámolok majd, hogy több nyelven is elérhető lett a Spotify AI DJ funkciója. Jönnek a részletek hamarosan, közben pedig jó zenéket hallgatunk, hát természetesen slágereket és magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Enrique Iglesias. Pitbull.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No hát fontos infókat, helyi aktualitásokat ígértem nektek itt a Sláger Pluszban, úgyhogy rögtön csapjunk bele a közepébe. Összesen 120 csatorna fedelet cserélnek ki Nagyváradon, a Kolozsvári úton és az Averesku utcán. A munkálatok pedig várhatóan május 15-éig tartanak. Jelenleg 3 munkás csapat és 4 munkagép dolgozik párhuzamosan a Kolozsvári út 3 szakaszán. A kivitelezők a jövő hét folyamán várhatóan átvonulnak az Averesku utcára. A munkálatok miatt a múlt héten az érintett útszakaszokon sávlezárás sokra volt szükség, így a forgalom irányonként egyetlen sávon haladt. Az ideiglenes korlátozások miatt jelentős torlódások alakultak ki a környéken. Miután az első sávban kicserélik a csatorna fedeleket, újra aszfaltozzák az útfelületet, ezt követően pedig a munkálatok a második sávban folytatódnak, amelyet szintén lezárnak a forgalom elől. A munkálatok május 5-én kezdődtek, amikor a nagyváradi polgármesteri hivatal a nagyváradi vízművekkel együttműködésben elindította a régi csatorna fedelek cseréjét. Az összes régi fedelet önszintező aknafedlapokra cserélik, és az érintett útszakaszokat újra is aszfaltozzák. Az önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjetek az érintett területeken, és hogy tartsátok be az ideiglenes közlekedési jelzéseket. Nagyon szépen köszönöm a megértéseteket és a türelmeteket. Jó utat mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel!

0: Egerek és magyar kedvencek, ez a Plusz FM és egy újabb fontos infó nektek. Hamarosan elkezdődhetnek Nagyvárad két legnagyobb közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai. A Körös Áruháznál és a vasútállomásnál tervezett közúti aluljárók építésére már kiadták a munkakezdési rendeleteket. Elsőként az építőtelepek kialakításához szükséges előkészítő munkák kezdődnek el, ezt követi majd maga a kivitelezés. A konkrét forgalmi változásokat az érintett övezetekben a jövő hétre összehívott közlekedési bizottsági ülésen véglegesítik, de annyit már lehet tudni, hogy egy összekötő utat terveznek kialakítani a Louis Pasteur és a Republicsi utca között, a járványkórház és az óvoda környezetében. A két projekt kivitelezési határideje 22 hónap. A beruházás során külön sávot alakítanak ki a villamosok és autóbuszok számára. Ehhez egy aluljáró épül a Mágér út, a Republicsi, a Brásavolói és a Louis Pasteur utca kereszteződésében, a Körös Áruház térségében. A beruházás része az útfelület teljes felújítása, a járdák és gyalogos felületek kibővítése, valamint kerékpárutak kialakítása is. A projekt második szakasza a Körös Áruháztól a Petőfi Park környékétől egészen a nagyváradi főpályaudvarig terjed. Ebben a szakaszban szintén külön sávot kapnak a tömegközlekedési járművek, amit egy újabb közúti aluljáró kialakításával oldanak meg a vasútállomás térségében. A tervek szerint az autóforgalmat levezetik a föld alá, miközben a villamosok és autóbuszok a felszínen közlekednek majd. Emellett teljesen átalakítják a vasútállomás előtti teret is. Az aluljáró fölött közteret alakítanak ki, a Bukarest téren pedig intermodális csomópont jön létre. A beruházás részeként felújítják a Republicsi utca útfelületét és járdáit, korszerűsítik a villamos és busz megállókat, valamint kicserélik a felső vezeték tartó oszlopokat is. Természetesen ebben az esetben is köszönöm szépen a türelmeteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Mozgás, kihívás, közösség. Sportolj velünk a Festum Varadinumon. Foci, bringázás, tánc, jóga és rengeteg izgalmas program vár rád. Tedd próbára magad és élvezd a mozgás örömét május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
2: Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiszkontba az Ogorulói út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 0,75 literes budorjászkábort különböző kiszerelésben csupán 19,99-ért, valamint 500 g-os Comtim grill kolbászt csupán 11,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hát kérem szépen, dübörög a Sláger Plusz első órája kedden, és nem is olyan sokára hozom majd nektek a hírt ugye azzal kapcsolatban, hogy elkelt a világ legdrágább lakása. Addig tippelgessetek, hogy mennyi lehet az összeg, én meghozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a Plusz FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

A Sláger Plusz első órájában akkor egy kis ingatlan vadászat a folytatásban. Hát kérem szépen, új tulajdonosa lett a világ legdrágább lakásának. A penthouse egy luxus felhőkarcoló tetején található, és olyan áron kelt el, amitől még a nemzetközi ingatlanpiac is hát felsziszent. 250 millió dollárért, vagyis nagyjából 90 milliárd forintért cserélt gazdát, jól hallottátok. A lakás nem csak az ára miatt különleges. A háromszintes penthouse-ban privát lift, saját wellness részleg, panorámás medence és egy olyan tetőterasz található, ahonnan 360 fokban látható a város. A belső terekben márvány, üveg és kézzel készült faelemek dominálnak. A bútorokat pedig, hát mondanom sem kell, neves dizájnerek tervezték. A vásárló kilétét nem hozták nyilvánosságra, de annyit tudni lehet, hogy egy közel-keleti befektető csapott le az ingatlanra. A szakértők szerint ez az üzlet új mércét állít a globális luxuspiacon, és jól mutatja, hogy a szupergazdagok körében továbbra is hatalmas a kereslet az ikonikus, egyedi ingatlanok iránt. A világ legdrágább lakása így most már nem csak státuszszimbólum, hanem egyfajta befektetési szupertrófea is. Hát minket nem fenyeget ez a veszély szerintem, hogy ilyen lakásokat vegyünk, de ettől függetlenül gratulálunk az új tulajdonosnak, természetesen a nem mindennapi szerzeményéhez. A lakások az ingatlanok világából pedig vissza a slágerekhez és a magyar kedvencekhez, hiszen megy tovább a pluszon a Sláger Plusz.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pálfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti konfliktus a romániai gyógyszerpiacra. Damián szerint nem zárhatók ki ugyan késedelmek a gyógyszerszállításokban, ám ezek nem feltétlenül vezetnek hiányhoz. A fő probléma inkább az, hogy a nyersanyagok, az alapanyagok, valamint a szállítási költségek jelentősen emelkednek. Ez a folyamat bizonyos gyógyszerek árának növekedését vonhatja maga után, még akkor is, ha a többletköltségeket jelenleg elsősorban a gyártók viselik, nem pedig a betegek. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Az intézmény szerint a vizsgálatok egy lehetséges eltérésre irányulnak a lefoglalt vagy zárolt javak készleteinek nyilvántartásában. Gyakorlatilag a lefoglalt vagy zárolt javak tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabályok és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon mindössze 16 fok körül alakul a hőmérséklet napközben, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viharossá fokozódhat, helyenként akár 40 km/órás széllökésekre is számíthatunk, és csapadék is várható. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány

0: Boltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Megkezdődött a régi burkolat felszedése a Republicsi és a Mihály Eminescu utcák kereszteződésében, és előreláthatólag a hónap végéig el is fog tartani, mire a bontás után az új burkolat a helyére kerül. Ezért számítsatok arra, hogy nehézkes lesz a közlekedés ott. Illetve hosszabb menetidő várható a környéken, úgyhogy ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás a Spájú Krisané és a Pojanice utcák közötti szakaszon van érvényben. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kellemes szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek kedden, május 12-én itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál Kessér Tomi, ez pedig már a Sláger Plusz második órája, természetesen továbbra is a legtöbb helyi hírrel. És egy újabb érdekességgel, amit már ígértem nektek az első órában is, arról lesz majd szó egyébként, hogy horror összegbe kerül a foci VB döntője. Mondom ezt mindazoknak, akik esetleg azt tervezik, hogy majd élőben szeretnék megnézni. Hát mélyen a pénztárcákba kell nyúlni az egészen biztos, hogy mennyi az annyi, az kiderül az óra második felében. Most pedig akkor startolunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája, és a tömegközlekedőknek is hoztam egy hírt. A nagyváradi helyi közszállítási vállalat ugyanis le akarja cserélni dízel típusú autóbuszait, ezért felméri az elektromos autóbuszok piacát, és hát a gyártók ugye általában házhoz jönnek ilyenkor, mint ahogyan történt ez most is. Az OTL május 5-én kedden a Daimler Truck & Bus Románia képviselőit fogadta, akik bemutatták a teljesen elektromos meghajtású Mercedes-Benz Alturo autóbuszt. Az OTL jelenlegi flottája 120 autóbuszból áll, amelyek közül naponta mintegy 70 közlekedik. A járművek átlagos élettartama 7-8 év. Azonban a fizikai elhasználódás és az erkölcsi kopás is indokolttá teszi az újabb, egyre fejlettebb, biztonsági és kényelmi rendszerekkel ellátott modellek beszerzését. Az olyan megoldások, mint az asszisztált fékezés, a sávelhagyás figyelő rendszerek vagy a menet stabilizáló technológiák ma már alapelvárásnak számítanak, ahogyan a jobb futómű és a kényelmesebb utastér is, és a most bemutatott busz hát eleget is tesz ezeknek a követelményeknek. Egy kifejezetten helyi közlekedésre tervezett 100%-ban elektromos autóbusz, amely egy vagy két akkumulátorcsomaggal is rendelhető, így akár 300-400 kilométeres napi hatótávot is képes biztosítani normál körülmények között, optimális esetben pedig elérheti az 500 kilométert is. Gyors töltési technológiájának köszönhetően akár egy órán belül feltölthető. A busz 12 és 13 méteres kivitelben készül, utóbbi akár 50-53 ülőhelyet is kínál, így elővárosi és hosszabb távú, sőt turisztikai felhasználásra is alkalmas. A gyártó szerint az akkumulátorok élettartama legalább 15 év. Egy ilyen busz ára a felszereltségtől függően körülbelül 420 ezer euróba kerül, áfa nélkül. Én meg jó utat kívánok a tömegközlekedőknek is természetesen, útközben is hallgassátok a Plusz FM-et.

0: Egy nagyon különleges és jópofa hír jön a folytatásban, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket. Idén is megszervezik a nagy népszerűségnek örvendő gumikacsa úsztató versenyt június 1-én gyermeknapon. A váradi Rotaract Club által szervezett jótékonysági esemény során 10 000 gumikacsát engednek a Sebeskörös vizébe a Garasos hídról. A programok déli 12 órától kezdődnek, de maga az úsztatás 16 órától indul. Az egyéni számsorral ellátott gumikacsákat bárki örökbe fogadhatja. Az első 50 beérkező kacsa gazdája pedig jutalommal részesül. A résztvevők több jótékonysági ügy egyikét támogathatják. Az egyik ilyen az oktatás a mozgáson keresztül, amelynek célja, hogy iskolákat szereljenek fel pingpongasztalokkal, hogy ösztönözzék a diákok aktív életmódját. Ugyanakkor az Adj szárnyakat a fogyatékkal élő gyermekeknek projekt célja, hogy a befolyt támogatásból védett otthont építsenek a családi támogatás nélküli fiatalok számára, biztonságos környezetet és az önállóság esélyét kínálva számukra. A harmadik cél az Amikor a szegénység elveszi a gyermekkorodat címet viseli, ezen projekt a nehéz helyzetben lévő anyák támogatását és a kiszolgáltatott gyermekek védelmét célozza a családok szétválásának megelőzése érdekében. A résztvevők a regisztráció során választhatják ki, hogy melyik ügyet szeretnék támogatni. További információk az esemény hivatalos honlapján és Facebook oldalán találhatóak, ott lehet regisztrálni is. Remélem, hogy minél többen részt vesztek ezen.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Egy pohár jó bor, a körös part fényei és light jazz dallamok. A borparton kiváló borászatok és élő zene vár, ahol a jó borok mellett a beszélgetések is könnyedén folynak. Május 15-e és 17-e között fedezd fel az érmelléki borokat, és idén egy különleges újdonságot is. Először csatlakozik hozzánk a Kincses Pince Vándor Borfesztivál, amely a Kárpát-medence legjavát hozza el a körös partra. Éld át a pillanatot, mert nálunk minden cseppnek története van. Ez a közös pont. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra.
3: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: kezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
4: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Gyere az első nagyváradi Áták Hiperdiscontba az Ogorulú út 65G szám alá a Szőlősi út végénél. Vásárolj 350 g-os Napolact Gust Domol Telemeat csupán 12,49-ért, valamint egy tekercses 3 rétegű kilopapírtörlőt csupán 9,99-ért. Az árak legalább 3 darab termék megvásárlása esetén érvényesek naponta 6 és 21 óra között. Áták, le az árakkal!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, slágerekkel és magyar kedvencekkel a folytatásban, úgyhogy mehet a hangerő fel, és nem sokára az óra témájával, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy horror összegbe fog kerülni a foci BB döntője, ha valaki esetleg a helyszínről szeretné élőben nyomon követni.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája, és akkor rúgjuk a bört a folytatásban. Hát irány a foci VB, már persze, hogyha van elég pénz a pénztárcánkban. Az egyik magazin szerint ugyanis minden eddiginél durvább árakra készülhet az, aki élőben szeretné látni a következő labdarúgó világbajnokság döntőjét. A VIP jegyek ára ugyanis olyan szintre ugrott, amitől még a nemzetközi sportpiac is hát megdöbbent. A prémium csomagokért több 10 millió forintnak megfelelő összeget kérnek el. A legdrágább kategóriákban privát lounge, korlátlan étel-ital, külön bejárat, saját hostess és exkluzív ajándékcsomag jár a jegy mellé. De még így is sokkoló, hogy egyetlen belépőért annyit kell fizetni, mint egy kisebb lakásért. A szakértők szerint az árrobbanás mögött egyébként a globális sportturizmus erősödése áll. A szupergazdagok körében presztízs kérdés lett élőben látni a nagy döntőket, és a szervezők pontosan tudják, hogy ezt a réteget nem riasztja el semmilyen összeg. A normál jegyek természetesen jóval olcsóbbak, de így is rekordárakat várnak, és a legtöbb kategória percek alatt el fog fogyni. A VB döntő tehát 2026-ban nem csak sportesemény lesz, hanem a luxus és a státusz újabb csúcspontja. Úgyhogy lehet, hogy most valakinek elvettem a kedvét attól, hogy majd kiutazzon és élőben nézze meg a történéseket. Hát még szerencse, hogy a tévében is nyomon lehet majd követni a minden igaz, vagy éppen az interneten, úgyhogy hát kényelmesen elhelyezkedünk a kanapén, sör, popcorn a kézbe, és akkor úgy érezhetjük, mintha ott lennénk, és még nem kell ilyen óriási összegeket kifizetnünk sem az élményért és a feelingért. Persze hát nyilvánvalóan más ezt élőben átélni, de hát ezt most nyilván el kell engednie az átlag embereknek. A jó zenéket viszont semmiképpen sem, és ugye ezeket, ahogy azt szoktam mondani, tök ingyen kapjátok tőlünk itt a Pluszon. Egészségetekre!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Olyan ő, hogy meg

0: Bizonyám, ez a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a slágerekkel és magyar kedvencekkel felvértezve, nem csak ebben az órában, hanem a folytatásban is természetesen lesz mit hallgatni, úgyhogy tartsatok velünk. Jönnek a ropogós információk a friss hírek pillanatokon belül, aztán természetesen a hírek után én is visszatérek, méghozzá ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.

0: Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon. Nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkos szolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóra áron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energiaimport értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszer szintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, legyen szó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: A mai napon mindössze 16 fok körül alakul a hőmérséklet napközben, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viharossá fokozódhat, helyenként akár 40 km per órás széllökésekre is számíthatunk, és csapadék is várható. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
3: Megkezdődött a régi burkolat felszedése a Republicsi és Mihály Eminescu utcák kereszteződésében, és előreláthatólag a hónap végéig el is fog tartani, mire a bontás után az új burkolat a helyére kerül. Ezért számítsatok arra, hogy nehézkes lesz ott a közlekedés, ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Lezárták a 19-es országút Váradról ki- és bevezető Szóisuló utcai szakaszát. A bevásárlóközpont mellett az expresszel való kereszteződésnél épülő felüljáró munkálatai miatt. Számítsatok arra, hogy csak kerülővel a Jumbo melletti a 19-es országútat a Szántói úttal összekötő út, és a Szántói út használatával tudtok eljutni a Püspöki útra, illetve az expresszen is természetesen a város központi részeibe, és persze ugyanezen útvonalakat vagytok kénytelenek használni a városból kifelé is. Illetve forgalomkorlátozások léptek életbe az Aradi út és a körgyűrű kereszteződésénél zajló aluljáróépítési munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében. Az Aradi úton haladókat egy ideiglenesen kialakított szakaszra terelik, amely a városból kifelé, a felüljáró alatt áthaladva a Hornbachhoz vezető útba csatlakozik bele, és innen haladhatunk tovább az Aradi úttal párhuzamos kiegészítő úton, ellenkező irányban úgy szintén ezen az útvonalon. Szent András irányából nem lehet csak a Hornbachig eljutni, és onnan a parkolón keresztül lehet becsatlakozni. csatlakozni az Aradi útra, mind a városba befelé, mind a kifelé tartó irányokba. Nem megszokásból közlekedjetek, érjetek célba épségben, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Itt a

0: Fél idő kérem szépen a Sláger Pluszban, hiszen ez már a harmadik óra, 2026. május 12-én kedden. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ti pedig továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Természetesen a nagyvilág az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Aztán az óra második felében egy kis hír a természetből. Egy nagyon hihetetlen égi jelenséget vettek kamerára. Akik látták az interneten, azok sokan azt gondolták, hogy az AI készített ezt a képet, annyira tökéletes, pedig nem. Hogy miről van szó, az kiderül az óra második felében. Tartsatok velem, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, jó rádiózást kívánok slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plus

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Figyelem, figyelem, itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Nagyvárad kulturális életének ugye meghatározó eseménye a Festum Varadinum, amely több mint 3 évtizede hozza össze minden évben a város közösségét. Az idén 34. alkalommal megrendezésre kerülő programsorozat már a helyi magyar közösség fontos identitásőrző eseményévé vált. Holnap, május 13-án reggel ismét iskolai programokkal indul a nap. 10 órai kezdettel a Vállalkozó mint mentor, az Én utam a sikerhez címmel a nagyváradi vállalkozók osztják meg tapasztalataikat közgazdaságtan és vállalkozásmenedzsment szakos diákokkal a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceumban. Majd ugyanígy 14 órától Szent László a Lobak király elnevezéssel rajzverseny díjkiosztó és kiállítás lesz. 16 órától a Nagyvárad Bihari Unitárius Egyházközség udvarán folytatódik az Unitárius Udvar programsorozat. 17 órától a Bunyitai Könyvtárban Múlnak a századok és Eleven lesz még a mi arcunk. Janus Pannonius Európában és Váradon címmel tekinthetnek meg egy előadást az érdeklődők. 18 órától szintén egy előadás lesz az Unitárius Imaházban. Egy új ég és új föld, az öntudatra ébredés pillanata, a történeti Jézus tanítása fényében címmel. Aztán 18 órától lesz Fényes Szabolcs emléktáblájának megkoszorúzása is a Nikolás Zsiga 69 szám alatt, majd 19 órától a Fix rendezvényteremben a Magyar Operett története Dióhéjban Huszka Jenőtől Fényes Szabolcsik című előadást lehet megtekinteni. Valamint szintén 19 órától kerül sor a Nagyvárad Tánc Együttes új előadásának, a Madarak Voltunknak a bemutatójára a Szigligeti Színházban. Kellemes tartalmas időtöltést kívánok nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Puszonos Sláger Plusz harmadik órájában kedden az álláskeresőknek is hozok egy hírt. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményében arról tájékoztat, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 740 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 355. Többek között kereskedelmi ügynököt, biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, ügyfélszolgálatost, szállítási ügynököt, szakácssegédet, kézicsomagolót, biológust, menedzserasszisztenst, kommunikációs asszisztenst, pultost, sofőröket, könyvelőt, minőségellenőrt, kézbesítőt, állatgondozót, diszpécsert, autószerelőt, takarítót, szakmérnököket, raktárost, árumozgatót, pincért, eladót, masszőrt és szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal az Ázsiófémé megyei székhelyén tudnak szolgálni, ugye Nagyváradon a Transzilvánia utca 2 szám alatt, telefonon is lehet érdeklődni 0259 436 821. Jó munkát mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Színház, film, kiállítások, koncertek és könyvbemutatók. A Festum Varadinum kulturális programjai mindenkinek szólnak. Merülj el az irodalom, a művészet és a zene világában. Találkozzunk május 3-a és 17-e között Nagyváradon. Részletekért látogass el a www.festumvaradinum.ro oldalra. Festum Varadinum, a közös pont, ami összeköt minket. Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: És most vissza a zenéhez.
0: További kellemes keddi napot és jó rádiózást kívánok nektek május 12-én, itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban természetesen. Nem sokára majd arról fogunk beszélgetni, hogy hihetetlen égi jelenséget vettek kamerára, amit sokan egyébként el sem akartak hinni, hogy valós, ugye azt gondolták, hogy AI-jal készült, de közben pedig hát nem. Egy nagyon ritka jelenségről van szó, hogy mi ez, az kiderül hamarosan, most pedig jönnek a legnagyobb kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Szép napot, jó rádiózást nektek továbbra is itt a Sláger Plusz harmadik órájában. No, akkor a természetből egy hír a folytatásban. Az egyik magazin szerint egészen elképesztő égi jelenséget sikerült rögzíteni. A felvételen egy olyan fényoszlop látható, amely úgy tűnik, mintha a felhők közül egy hatalmas, függőleges fénykapu nyílna az ég felé. A videó, illetve a fotó pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és sokan természetfelettinek hitték, pedig a magyarázat ennél jóval földhöz ragadtabb és annál lenyűgözőbb. A jelenséget ugyanis a szakértők light pillarnek, vagyis fényoszlopnak nevezik. Ez akkor alakul ki, amikor a levegőben lebegő apró jégkristályok tökéletesen visszaverik a város fényeit, és a fény egyetlen hosszú, függőleges oszloppá áll össze. A hatás nagyon ritka, mert nagyon speciális időjárási feltételek kellenek hozzá. Hideg, tiszta levegő és megfelelő szögben álló kristályok. A mostani felvétel azért különleges, mert a fényoszlop szinte tökéletesen egyenes, és olyan erős, mintha egy science fiction film díszlete lenne. A meteorológusok szerint ez a jelenség teljesen természetes, de mindig nagy szerencse kell ahhoz, hogy valaki pont jókor és jó helyen legyen a kamerájával. Egy biztos, az ég néha hát olyan látványt produkál, amitől még a legszkeptikusabb nézők is elámulnak, és hát ahogy mondtam, ugye amikor ez a fotó és maga a videó bejárta ugye a világsajtót, meg hát megjelent az interneten, akkor sokan azt gondolták, szerintem az emberek 90%-a, hogy az AI-jal készült, közben pedig nem. Hát nagyon szerencsések lehettek azok, akik ezt élőben meg tudták nézni, és élőben elkapták. Hát ha egyszer, nekünk is lesz majd ilyen szerencsénk. Ami biztos, hogy nálunk kapjátok a jó zenéket továbbra is a Plusz FM-en, ezeket vadászni sem kell, hiszen ezek sorba jönnek egymás után. Figyelem!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: A jóból, a Sláger Pluszból és a friss hírekből sosem elég, meg persze a zenékből sem. Ez mind megvan nálunk itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Egyébként a Sláger Plusz harmadik órája ér most véget ebben a pillanatban. Jönnek a friss hírek, aztán természetesen jön a folytatás, a következő etap, amit ezzel a dallal fogunk indítani.
1: Itt a Plusz

0: Puszt domolt telemeát csupán 12 lej 49 banért, valamint egy tekercses, három rétegű, kiló papírtörlőt csupán 9 lej 99 banért. Az árak legalább három darab termék megvásárlása esetén érvényesek, naponta 6 és 21 óra között. Áták le az árakkal!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égess magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a környezetvédelmi alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román környezetvédelmi minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautóprogram kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezet emellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó- és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és Roncsautó Plusz program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égess magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkezik kezű influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőregészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon mindössze 16 fok körül alakul a hőmérséklet napközben, éjjel pedig 11 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél viharossá fokozódhat, helyenként akár 40 km/órás széllökésekre is számíthatunk, és csapadék is várható. Fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz közlekedési információk.
4: Megkezdődött a régi burkolat felszedése a Republicsin és a Mihály Eminescu utcán kereszteződésében, és előreláthatólag a hónap végéig el is fog tartani, mire a bontás után az új burkolat a helyére kerül. Ezért számítsatok arra, hogy nehézkes lesz a közlekedés ott. Illetve hosszabb menetidő várható a környéken, úgyhogy ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Május 15-ig lezárták a forgalom elől a William Shakespeare utca egy részét a szennyvíz és csapadékvíz hálózat cseréje miatt. A korlátozás Szabadosztályú Krisané és a Pojanice utca közötti szakaszon van érvényben. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Na hát itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a Sláger Plusz negyedik órájába csapunk bele 2026. május 12-én kedden. Még

0: 60 percben is várlak benneteket, állok a rendelkezésetekre, sok-sok fontos információval, helyi aktualitással, jobbnál jobb zenékkel és témákkal, a mikrofonnál egyébként Keserű Tomi, illetve egy témával az óra második felében, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy több nyelven is elérhető lett a Spotify AI DJ funkciója. Hogy ez pontosan mire jó, azt megtudhatjátok, tartsatok velem, azt meg most rögtön, hogy melyik dallal kezdünk. Figyeljetek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM. Plusz

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

kellemes keddi napot nektek a Sláger Plusz negyedik órájában is, továbbra is kérem a figyelmeteket. Képzeljétek el, Varga Csaba, a nagyváradi hegymászó sikeresen teljesítette második akklimatizációs körét a Makalun. Adta hírul az expedíció kommunikációs partnere, az MTV-a Hazajáró című műsora. A váradi hegymászó néhány napos pihenő után május 2-án indult fel a kettes táborba, ez kb. 6600 méter, ahol egy éjszakát eltöltött, majd másnap tovább ment a hármas táborba, ez már 7500 méteren van. Elmondása szerint a viharos szél nehezítette az útját, ami éjszaka sem mérséklődött. A Nepál és Kína határán elhelyezkedő hármas táborban végül két éjszakát töltött el, majd május 5-én reggel visszaereszkedett az alaptáborba. A hegymászó sikeresnek élte meg a második kört, lelkileg viszont megterhelőnek, hiszen az ereszkedését egy tragédia is beárnyékolta. Egy cseh hegymászó, akivel korábban találkozott a hármas táborban, hétfőn délután ereszkedés közben sajnos életét vesztette. Az akklimatizációs körök célja, hogy a hegymászó hozzászoktassa a szervezetét az extrém magasságban az oxigén hiányos környezethez. Csaba hál' Istennek jó erőben van, most pár nap pihenő vár rá, majd ha nyílik egy kedvező, szélmentes időjárási ablak, május közepén indulhat a csúcstámadás. Varga Csaba célja a föld 5. legmagasabb hegycsúcsa, a Makalu megmászása, ez 8485 méter, pótlólagos oxigén és magas hegyi teherhordók segítsége nélkül. Elképesztő, kérem szépen, ez a teljesítmény, úgyhogy kitartást kívánunk neki, és küldjük az energiát innen a Plusz FM-en keresztül természetesen, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Hajrá, Varga Csaba!

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Figyelem, figyelem, elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében ugye június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen is részeseivé váljanak egy-egy új ügy sikerének. Erre egyébként többféle lehetőség is kínálkozik. Az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. Természetesen a közönséget is várják a lelátóra, a belépés ingyenes lesz. Hát azt kívánom, hogy csatlakozzatok minél többen ehhez a kezdeményezéshez. Köszönöm szépen!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált. Helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
4: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullám medencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
5: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Május 13-áig a 65 kapszulás Ariel mosószer ára 57,99 bani, valamint a 250 grammos Jakobs Krönung őrölt kávé ára csupán 19,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Nyomjuk tovább a melót itt a Pluszon május 12-én, kedden a Sláger Plusz 4. órájában. Ebben az órában arról lesz majd szó, hogy több nyelven is elérhető immáron a Spotify AI DJ funkciója. Hogy ez pontosan mit tud, az kiderül hamarosan. És hogy én mit tudok? Hát természetesen azt, hogy hozom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No itt a Sláger Plusz negyedik órájában akkor DJ-zzünk egy kicsit. Ti használjátok a Spotify-t, képzeljétek el, tovább bővíti a platform az AI alapú DJ funkcióját. Mostantól 4 új nyelven, köztük németül, franciául, spanyolul és olaszul szólal meg, és ezzel együtt 75 országban válik elérhetővé. A mesterséges intelligencia DJ lényege, hogy személyre szabott zenéket ajánl, és közben rövid rádió stílusú megszólalásokkal kíséri a lejátszást. Tulajdonképpen olyan, mintha egy saját műsorvezetőnk lenne a telefonunkban. A Spotify szerint az AI DJ egyre természetesebben beszél, és a hallgatási szokások alapján olyan zenéket is elővesz, amiket a felhasználó már rég nem hallgatott, de illenek a hangulatához. A funkció eddig főként angolul működött, most viszont a bővítéssel jóval több felhasználóhoz jut el világszerte. A cég egyébként azt mondja, a cél az, hogy a zenehallgatás még személyesebb legyen, és hogy a jövőben további nyelvek és országok is bekerüljenek a rendszerbe, konkurenciát állítva fel ezzel a rádióknak tulajdonképpen. A magyar nyelv egyébként még nincsen benne, és hát mivel ugye a világ egyik legnehezebb nyelvéről beszélünk, így hát valószínűleg még hosszú ideig várni kell rá, ami nekem mondjuk megnyugtató, mint rádiós műsorvezetőnek, de ti ettől függetlenül azért tartsátok frissen az applikációt, sosem lehet tudni. A Plusz FM-en is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek természetesen, hát nálunk nem az AI dominál, hanem ezeket én hozom nektek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, hát most már tényleg vége a műszaknak, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és a Sláger Pluszban természetesen. Én Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek. Holnap szerdán a hét munkanapjainak közepén is várlak majd benneteket nagyon sok szeretettel. Rádiózzatok akkor is velem. A folytatásban érkeznek a hírek, aztán indul egy újabb zenei óra, én pedig búcsúzom még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM.
3: Reklám. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.

0: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti konfliktus a romániai gyógyszerpiacra. Damián szerint nem zárhatók ki ugyan késedelmek a gyógyszerszállításokban, ám ezek nem feltétlenül vezetnek hiányhoz. A fő probléma inkább az, hogy a nyersanyagok, az alapanyagok, valamint a szállítási költségek jelentősen emelkednek. Ez a folyamat bizonyos gyógyszerek árának növekedését vonhatja maga után, még akkor is, ha a többletköltségeket jelenleg elsősorban a gyártók viselik, nem pedig a betegek. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Az intézmény szerint a vizsgálatok egy lehetséges eltérésre irányulnak a lefoglalt vagy zárolt javak készleteinek nyilvántartásában. Gyakorlatilag a lefoglalt vagy zárolt javak tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabályok és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Festum Varadinum fergeteges bulikkal és változatos koncertekkel vár május 3-a és 17-e között.
1: Irigy Hónajmirigy,
0: Konyha,
1: Hooligans,
0: Kicsi Gesztenye Klub,
1: Gangsta Zoli és a Kartel,
0: Jude Law,
1: Mobilmánia Viki Rágyulával,
0: Budapest Folk Band,
1: Betonhofi,
0: Sárik Péter Trió és Kosika,
1: Ladány Bele 27,
0: Luisa Zán és Gyárfás István Trió,
1: Váradi Roma Café,
0: Subtons,
1: és természetesen számos nagyváradi zenekar is színpadra lép a fesztiválon.
0: Részletek a Facebookon és a festumvaralinum.ro oldalon.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.
0: Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Lakokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küldd el önéletrajzodat a lakokosaradea@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon
2: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon. Nappal olcsón adja el az áramot, este viszont 5-ször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóráron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energia import értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata,

0: Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, legyen szó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazásokról vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Te ott

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A La Kokos Supermarket munkatársakat keres. Pénztárosokat és kereskedelmi dolgozókat várunk. Feltétel legalább 2 év szakmai tapasztalat. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk. Küld el önéletrajzodat a lakokosarade@gmail.com címre, vagy jelentkezz WhatsAppon a 0724 354 021-es számon. Étkezési jegyekkel együtt bruttó 8145 lejt kínálunk.
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
0: Ez a zenevonat a Plusz FM-en.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

azon az édes éjszakán. Hisz jól tudod, nem kértelek, nem kértem tőled az életet, s még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem,

0: Nem kértelek, nem kértem tőled az életet, s még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok. Most megint egész másra gondolok. Lesz majd talán, igen, lesz majd valaki, és tőlem is megkérdezi, mit mondjak én majd ő neki. Mit mondjak én?
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatal a rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
1: Ez a Zenevonat
4: a Plusz FM-en.
1: A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égesd magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a környezetvédelmi alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román környezetvédelmi minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautóprogram kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezete mellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó- és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és Roncsautó Plus program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelhívó

0: A legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozások úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti konfliktus a romániai gyógyszerpiacra. Damián szerint nem zárhatók ki ugyan késedelmek a gyógyszerszállításokban, ám ezek nem feltétlenül vezetnek hiányhoz. A fő probléma inkább az, hogy a nyersanyagok, az alapanyagok, valamint a szállítási költségek jelentősen emelkednek. Ez a folyamat bizonyos gyógyszerek árának növekedését vonhatja maga után, még akkor is, ha a többletköltségeket jelenleg elsősorban a gyártók viselik, nem pedig a betegek. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Az intézmény szerint a vizsgálatok egy lehetséges eltérésre irányulnak a lefoglalt vagy zárolt javak készleteinek nyilvántartásában. Gyakorlatilag a lefoglalt vagy zárolt javak tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabályok és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: But you're just a boy.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Ambefettus baj nincs haragban, senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
4: Check it out, check it out.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon. Nappal olcsón adja el az áramot, este viszont ötször drágában vásárolja azt vissza. Új korszak jöhet az állami megfigyelésben. Egy törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Különös helyzetbe került Románia az energetikai piacon, áll az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Bár az ország nagyobb megújuló energiatermelő kapacitással rendelkezik, mint Bulgária, a megfelelő energiatároló rendszerek hiánya miatt mégis a bulgár akkumulátoros kapacitások foglyává vált. Románia ugyanis 7-szer többet fizetett Bulgáriának villamos energiaimportért, mint amennyit ugyanabba az országba irányuló exportból bevételezett. Az adatok szerint Románia átlagosan 50 euró per megawattóra áron exportált villamos energiát, főként a déli órákban, amikor a napelemes termelés a csúcson volt. Az esti fogyasztási csúcs idején azonban az országnak nagy mennyiségben kellett áramot importálnia, akár 250 euró per megawattóra áron. Ezzel a Bulgáriából származó villamos energia import értéke elérte a 33 millió eurót, miközben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést. A parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszer szintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A forduló

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égesd magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy 50 éves szabály lassítja Romániában a milliárdokból felújított modern vonatokat. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plus FM híreit halljátok. Nyilvános vitára bocsátotta a környezetvédelmi alapkezelő 2026-os költségvetés tervezetét a román környezetvédelmi minisztérium. A dokumentum szerint a jövő évi roncsautó program kizárólag magánszemélyeknek szólna, és a támogatások odaítélésénél hangsúlyosan figyelembe vennék azt, hogy az adott járművet Európában gyártották vagy szerelték össze. A tervezet emellett jelentős összegeket különít el a korábbi autó és környezetvédelmi illetékek visszatérítésére, valamint az elektromos közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A tervezet szerint a klasszikus roncsautó és Roncsautó Plus program további finanszírozására 61,1 millió lejt különítenének el, míg a kizárólag magánszemélyeknek szóló új támogatási vonal teljes költségvetése meghaladná a 303 millió lejt. Országos megelőző és figyelemfelkeltő kampányt indított a Román Bőrgyógyászati Társaság a bőrrák elleni küzdelem jegyében. A kezdeményezés idei mottója: ne égesd magad egy trend kedvéért. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a közösségi média platformjai mára a tinédzserek egyik legfontosabb információforrásává váltak, ugyanakkor az interneten terjedő félretájékoztatás komoly veszélyeket hordoz a napozással, a mesterséges barnulással és a fényvédő készítmények használatával kapcsolatban. A bőrgyógyászok szerint az orvosi végzettséggel nem rendelkezik influencerek által terjesztett mítoszok veszélyes viselkedésformákat ösztönözhetnek, amelyek közvetlenül károsíthatják a bőregészségét és növelhetik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Egy még 1975-ben bevezetett vasúti szabályozás miatt a legmodernebb vonatok is kénytelenek drasztikusan lassítani a milliárdos nagyságrendű euróból korszerűsített romániai vasútvonalakon, hívta fel a figyelmet a Proinfrastruktúra Egyesület. A civil szervezet szerint miközben a régi mozdonyok akár 120-140 km/órás sebességgel is gond nélkül áthaladnak bizonyos szakaszokon, az új szerelvények gyakran alig haladják meg a 40 km/órát. A problémát egy kizárólag Romániában alkalmazott, 1975-ben bevezetett vasúti improvizáció okozza. Bizonyos sebességkorlátozásoknál úgynevezett induktorokat, a sínek mellett elhelyezett sárga berendezéseket szereltek fel, amelyek arra kötelezik a mozdonyvezetőt, hogy megnyomjon egy speciális engedélyezett áthaladás gombot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden új vasúti jármű kénytelen lassítani ezeken a pontokon.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Are you feeling me? Let's do something. Nagyváradon sok rádiót lehet hallani, de csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fentős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Általános gyógyszerhiányra nem, inkább az árak emelkedésére számít a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Visszatér a pandémiás életmód, a közel-keleti háború miatt drasztikus korlátozások jönnek Európában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Nem általános gyógyszerhiányra, hanem sokkal inkább az árak emelkedésére számít Drágos Damián, a gyógyszergyártók szakmai szervezetének ügyvezető igazgatója. A szakember a News.ru hírügynökségnek nyilatkozva elemezte, miként hathat a közel-keleti konfliktus a romániai gyógyszerpiacra. Damián szerint nem zárhatók ki ugyan késedelmek a gyógyszerszállításokban, ám ezek nem feltétlenül vezetnek hiányhoz. A fő probléma inkább az, hogy a nyersanyagok, az alapanyagok, valamint a szállítási költségek jelentősen emelkednek. Ez a folyamat bizonyos gyógyszerek árának növekedését vonhatja maga után, még akkor is, ha a többletköltségeket jelenleg elsősorban a gyártók viselik, nem pedig a betegek. Belső ellenőrzéseket indított az országos adóhatóság az alkalmazottainak körében felmerült integritási gyanúk miatt. Az intézmény szerint a vizsgálatok egy lehetséges eltérésre irányulnak a lefoglalt vagy zárolt javak készleteinek nyilvántartásában. Gyakorlatilag a lefoglalt vagy zárolt javak tényleges készleteinek összehangolásáról van szó a nyilvántartásokban szereplő adatokkal, azzal a céllal, hogy átláthatóbbá váljanak és értékesíthetők legyenek a platformon, közölték az illetékesek. Amennyiben jelentős és indokolatlan eltérések mutatkoznak, a hatóság integritási vizsgálatokat indít a vonatkozó jogszabályok és belső eljárások alapján. Kevesebb repülés, lassabb autózás és otthoni munkavégzés. Brüsszel szerint csak így vészelheti át Európa az iráni háború okozta ellátási sokkot. Az energiaügyi biztos szerint még a béke esetén sem térhetünk vissza a korábbi kerékvágásba. Az Európai Bizottság arra szólította fel az uniós polgárokat, hogy a válság mélyülésének megakadályozása érdekében dolgozzanak otthonról, vezessenek kevesebbet, és lehetőség szerint mérsékeljék a repülővel történő utazásaikat is. A brüsszeli testület ezzel párhuzamosan a tagállamokat is a megújuló energiaforrás sok sürgős kiépítésére sürgette, mivel az elemzések szerint egy elhúzódó és mély energiaválság fenyegeti a kontinenst. A koronavírus járvány legelső bizonytalansággal teli napjait idéző beszédében Dan Jørgensen kijelentette, hogy Európa rendkívül súlyos helyzettel néz szembe, amelynek egyelőre nem látni a végét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
0: És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: 2021-ben az ugyanoda irányuló export mindössze 5 millió euró bevételt hozott. Új szintre emelik az állami megfigyelést, a parlament előtt lévő törvényjavaslat lehetővé tenni, hogy a titkosszolgálatok mesterséges intelligencia segítségével dolgozzanak fel személyes adatokat, miközben a demokratikus kontroll továbbra is gyenge maradna. A kritikusok szerint a legnagyobb probléma nem is önmagában az új technológia használata, hanem az, hogy a törvény rendkívül homályosan fogalmaz. Nem derül ki pontosan, milyen adatokat lehetne gyűjteni, milyen algoritmusokat alkalmazhatnának, ki kerülhetne be ezekbe a rendszerekbe, és legfőképpen ki ellenőrizné mindezt. Az egyik legaggasztóbb elem pedig az, hogy az automatizált adatfeldolgozás lehetősége akár tömeges metaadatgyűjtéshez is vezethet. Látványosan megugrott azoknak a romániai internetes kereséseknek a száma, amelyek arra vonatkoznak, hogy miként kell bevallani az online platformokon szerzett jövedelmeket. Az Economica.net szerint a jelenség mögött nem egyszerűen a megszokott adózási bizonytalanság húzódik meg, hanem egy mélyebb rendszerszintű változás. Ugyanis az NF új szabályozása révén az állam most már olyan bevételi forrásokra is rálát, amelyek korábban jó részt a szürke zónában maradtak. A fordulópontot az az uniós irányelv hozta, amely kötelezi az online platformokat, legyen szó apró hirdetési oldalakról, ruhacsere alkalmazás, vagy akár szállás közvetítőkről, hogy adatokat szolgáltassanak a felhasználók tevékenységéről. Ez azt jelenti, hogy az olyan felületek, mint az OLX vagy a Vinted évente jelentik, ki mennyit adott el, milyen gyakran és mekkora bevételt realizált.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 300 millió lejes keretet terveznek a jövő évi roncsautóprogramra, amely főleg az európai gyártású autók vásárlását támogatná. Ne égesd magad egy trend kedvéért elnevezéssel indítottak országos bőrrák megelőző kampányt. Egy